0: fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos felhős idő várható a Dunántúlon, és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Délután már csak az északi részeken lehetnek kisebb záporok. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: annak a kerekek, rajta vagyok a beaten. Semmiből mi miatt minden hitemet elveszítem. Az évszakok csak jönnek, mennek, de a zene a stabilan itt van. Ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el. Tőle lettem az, aki vagyok, vele temessetek el.
1: Hazai Turmix, naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Astoria.

jelenek, szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd megveled a fára, fémpolom, vándormadár. Mi más is lehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon,

akadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesznél. Ez a dalt rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyal Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Sztárbeszéd, párbeszéd. A legnagyobb magyar előadókkal a legújabb zenéikről.
2: Bárányfelhők, ez a címe annak a vadonatúj Help Chris dalnak, amelyel megismerkedünk ebben az órában a Bestiák frontemberével, Miss B-vel közösen készült el ez a könnyed nyári sláger. Help Chris, azaz Pap Krisztián lesz a vendégünk, aki itt lakik, nem is oly messze tőlünk. Körben nagyon fontos volt az életében, hogy miért ezt is el fogja árulni nekünk, és persze a további idei terveiről is beszélgetünk. Egyébként élőben is lehet majd látni és hallani őt a Várkert Vibes nevű rendezvényen, ezt most vasárnap délután tartják majd itt Körmenden a Várkertben. Én Hászalai Balázs vagyok, remélem, hogy együtt töltjük ezt az órát, ami tel is tele lesz retrohazai slágerekkel. Jó rádiózást kívánok!

0: Vadonatúj dallal jelentkezik Help Chris, azaz Pap Krisztián, aki nem először jár a stúdiónkban. Szia, köszönöm, hogy ismét eljöttél hozzánk. Miss Beaver, a Bestiák egyik alapítójával, frontemberével álltál össze, hogy miért? Ez is hamarosan ki fog derülni. Honnan az együttműködés ötlete?
1: Igen, szia Balázs, és üdvözlöm a hallgatókat is. És ahogy mondod, érkeznek az új dalok. Hát most ebben a pillanatban egy új dallal jelentkezem, aztán valóban szeretnék még Help dalt is. Ennek a dalnak most van egy kis sztoria is, azon túl, hogy 2 évvel ezelőtt írtam, amit valahogy ez jött, és az a címe, hogy elárulhatjuk, nem? Hát menjenek a bárány. Mindjárt meg is hallgatjuk. Menjenek a bárányfelhők a kék égen, hát az alapelőre ez hozta ki ezt a boldogságot. Aztán végül is úgy alakult, hogy elkészítettem a dalt, én 2 évet vártam rá tényleg, hogy így össze tudjam rakni. Végül is most megvan, és felhívtam a Beat, ő pedig a Bestiákban volt, biztos emlékszel, remélem a hallgatók is, de lehet, hogy jobban, mint rám. És megkérdeztem tőle, hogy nem-e akarná elénekelni velem ezt a dalt, ő igent mondott, és pont holnap forgatjuk a klippet, itt jön le Bi, és akkor lesz egy klip is rá, és hát most pedig hoztam neked ide a rádióba.
0: Milyen a kapcsolat Bivel, a Bestiákkal? Annak idején ti gyakran összehozott benneteket a sors fellépések között, vagy honnan az ismerettség?
1: Hát igen, onnan van az ismerettség, egyébként olyan nagyon nem tartjuk a kapcsolatot, egyszerűen csak felhívtam, nyilván ő tudja, ki vagyok, meg én.
0: Miért pont
1: őt hívtam? Nem tudom, hát gondol, az az igazság, teljesen őszinte leszek, olyan előadót kerestem, akinél mondjuk nem az van, hogy sokkal előbbre tart, mint én, már úgy értem, hogy mondjuk nem a, most a Rúzsa Magdinál nem szeretnék kuncsorogni, hogy ugyan már mi lenne, ha engem is vinne magával, ez így egy hülyeség. Tehát nagyjából egy olyan szintű előadót kerestem, mint mondjuk én, retróból jön, hasonló, nem magasabb nálam, hogy ez is egy...
0: Hát fontos,
1: igen, mert hogy hülyén néznénk ki, és arra pont így valahogy eszembe jutott, hogy lenne, ha Big lenne, és akkor és ő neki most tök jól megy egyébként, tele van fellépéssel, csinálja ezt a Bestiák retro őrületet, élvezi, csinálja, tök jó az egész, és én gondoltam, hogy az ő hangja pont, és az ő hangja pont.
0: És benne van ő is ilyen új dalokban?
1: Hát szerintem nem, biztos csinál magának új dalokat, de ebben a formában nem, egyébként szerintem viszonylag ebből a szegmensből kevesen csinálnak úgy igazán új dalt. Ugye az FLM csinált most új dalt, az nagyon-nagyon jó lett szerintem. Hallottam az újat egyébként, azon még dolgozniuk kell. Az elsőt azt nehéz lesz überelni, ugye a TNT is kijött most már még második új dalával is, és hát nagyjából én is szerintem nagyon többet nem tudok így hirtelen, biztos van, de hogy úgyhogy kérdésedre válaszolva nem, de ő neki meg így, hát ez így tök jól jött, gondolom most én. Valójában mindent szállítok, neki csak szerepelni meg énekelni kell, hát miért ne?
0: Hogy emlékszel vissza azokra az időkre, amikor akár össze is futhatott a Help zenekar és a Bestiák formáció a színpadokon, a különböző hazai bulikon?
1: Hát jó kérdés. Egyébként nagyon őszintén, én nagyjából 2-szer találkoztam a Bivel. Abszolút.
0: Némi átfedés van.
1: Együtt mozogtunk, igen. Volt buliba is, hogy találkoztunk, igen, meg egyszer a Dobrádinál, a TNT-s Ákosnál. Sokat voltunk együtt annak idején, így cimboráztunk meg minden, és akkor így mentek a bulik, és akkor egyszer a Bi valahogy felkeveredett ott a lakásba, és akkor ott volt egy ilyen közös kis happening, de hogy tulajdonképpen nagyjából onnan ismerem.
0: Maga a dal hogy született meg, amikor elkezdted írni, akkor hogy jött ez a nagyon kellemes, laza hangulat, amiből aztán végül létrejöhetett a bárányfelhők?
1: Hát költöztünk Zalába, akkor valahogy így megfogalmazódott bennem, hogy megint kellene dalokat írnom. Egyébként előtte nem nagyon voltam így. Voltak azért próbálkozások, de ennyire nem, és valahogy itt így egyszerűen ez jött ki, és ez a dal így jött. Tehát ez így, ahogy van, szövegestől, mindenestől, akkordostól, ez nagyjából 20 perc volt.
0: Miről szól nagyjából?
1: Ez arról szól, hogy...
0: Nagyon könnyed, ugye?
1: Nagyon könnyed a dal, igen. Ez arról szól, hogy amikor elmegy az ember nyaralni, akkor ott mit érez? Egyébként van is egy olyan sor, hogy hazajönni egy kicsit félek. Amikor tudod az, hogy ott nyaralsz, de tudod, hogy 2 nap múlva már haza kell menned, és reggel 10-re már ott vagy a munkahelyeden, és azonnal elmúlt a varázs. Tehát, hogy ez a hazamenni egy kicsit félek, tehát, hogy amikor annyira belemerülsz egy nyaralásba, és ez nem feltétlenül, de ez konkrétan a nyaralásról szól, de most lehet egy bármi más. De magának, annak az érzésnek, annak a lelkületnek a megélésére, és hogy ahhoz meg mi kell, hogy menjenek a bárányfelhők a kék égen. Mert akkor nem lesz baj.
0: Biztos nem is véletlen akkor az időzítés a megjelenésnek.
1: Hát nyáron. Igen, terveztem, hogy ezt majd valamikor ide, úgyhogy most arra készültem amúgy meg.
0: Hamarosan mi is megismerkedünk majd ezzel a dallal, ami tehát Miss B közreműködésével készülhetett el, és nem sokára a klip is kijön hozzá. Előtt azonban belehallgatunk most a 2000-es évek elején megszületett egyik Help slágerbe.

0: folytatjuk a retro témával, azaz Help Chris-szel, aki nemrég Pestiák Lány Trió egyik alapítójával, Miss B-vel közösen jött ki egy vadonatúj nóta, amit majd mindjárt meg is fogunk hallgatni. Pap Krisztiánnal folytatjuk most a beszélgetést. A friss felvételnél tartottunk, ennek a zenei alapja is rendkívül modern lett, annak ellenére, hogy régebbi klasszikus stílusra hajaz.
1: Így van, abszolút. Egyébként ezt most már, mert az előző dalt, ott én megkértem még Moldvai Márkot, hogy vele, vagy pontosabban ő volt az, aki a zenei producer volt az Igazi Szerelemnél. Ezt viszont már teljesen én csináltam, mert úgy döntöttem, hogy akkor lesz úgy igazán tényleg, meg nekem ez erről szól, hogy ebbe ki tudjak teljesedni, a klippet is én csinálom, az előzőt is én csináltam, most ezt is, a dalt is, tehát hogy, és igen, abszolút követtem, vagy legalábbis próbáltam követni a saját stílusomat, vagy a saját elképzelésemet, meg nyilván a trendet, mind hangzásba, mind minden egyébbe. Amúgy 164 BPM a dal, és de ugye csomó helyen felezve van, és hát egy kicsit ilyen 80-as évek, ugye az most abszolút, de divat is, egy kicsit ilyen 80-as évek hangulat, mai hangképpel, meg mai hangulattal. Kicsit gitároztam is benne az elején, meg így a közepén, meg itt ott.
0: Úgy kell kezdenünk egy ilyen könnyed, nagyon vidámra sikeredett, lendületes kis nyárias dallam.
1: Hát ez szerintem full.
0: A klip, arról is mesélj akkor, ami most forog majd, ez mikor jön ki, miről fog szólni, hogyan álmodtad meg?
1: A klippel most úgy állok, hogy egyébként majdhogy nem kész van, tehát AI-jal gyártottam le megint csak, hogy az Igazi Szerelemnek a klipjét, pontosabban a háttereket gyártottam le AI-jal. Nyilván ezt az ember most már szerintem kell, hogy használjuk, hogyha már itt van ez a technika, most miért is ne. És egyébként az az elképzelés, mert hogy ugye menjenek a bárányfelhők a kék égen, meg minden egyéb, hogy végül is egy ilyen időjárás jelentős sztori lesz, tehát legyártottam egy olyan hátteret, hogy mint az időjárás jelentés, és most zöld háttérbe fel fogjuk venni magunkat,

0: és akkor mindenféle teljesen szürreális helyszínre az időjárás jelentésen kívül egy ilyen kis kosárral, ilyen kis léggömbös kosárral elrepülünk, és akkor ugye nagyjából a dalban benne van egy ilyen kis éden, ugye ez is, ez a szó is szerepel, és akkor ilyen őrült éden lesz, egy ilyen szürreális madarak, meg minden, nagyon színes, extra színes, extra szuper. Úgyhogy ez így van kitalálva, és ez a...
1: Akkor nem lesznek ilyen ismert zalaegerszegi helyszínek, hanem ez csak véletlen, hogy pont itt veszitek fel a stúdióban.
0: Hát igen, csak a stúdió veszük fel. Nem, igen, tehát nem forgatunk kint, nem lesz igazi bárányfelhő. Lehetett volna, de az, az igazság, hogy ez így azért egy sokkal gyorsabb és sokkal egyszerűbb módja.

0: Talán még sokan emlékeznek Miss B-re, ő a Bestiák nevű lánybanda egyik frontembere volt, és a mai napig aktív, illetve Help Chrisre szintén a 2000-es évek elején a Help nevű zenekar alapítójáról van szó, akit lakik Körment közelében, és akivel most a közös dal kapcsán folytatjuk a beszélgetést.
1: Gyakran használod a mesterséges intelligenciát, hát akár a klipeknél, ahogy mondtad, az előző is így készült, akár esetleg zenegyártásnál is muszáj már használni?
2: Hát zenegyártásnál az az igazság, hogy ugye több útja van a mesterséges intelligencia használatának. Vannak nyilván, most már szerintem ez így szembe van, tehát sőt már arcban van az, hogy felmész a YouTube-ra, és akkor gyakorlatilag tele van mesterséges intelligencia által gyártott dallal. Ugye ott engem azt tud csak zavarni, amikor mondjuk valaki azt csinálja, hogy ő ezt így úgy adja el, hogy ő a mixer, meg ő a dalszerző, minden, és közben halljuk, hogy a mesterséges intelligencia énekel, és gyártotta is le.
1: Mert ez hallható, de majd erről is beszélünk.
2: Igen, ez nagyjából 8 másodperc alatt legyártható, manapság, tehát beütöd, fölmész a egyik ilyen programra, ami van egy fődet, szerintem már több ága is van ennek, megkéred, hogy csináljon valamit, beírsz egy szöveget, vagy feldúdolsz, vagy bármi, és nagyjából az van, hogy 8 másodperc múlva ad két olyan profi verziót, hogy azt a. És ugye legalábbis ez addig profi, amíg el nem kezdesz vele profin dolgozni. Abban a pillanatban, hogy mondjuk tegyük fel akarsz énekelni a mesterséges intelligencia helyére, elkezd rosszul szólni. Tehát magyarul ötletnek tökéletes, tehát egyébként nem tagadom, ennél a dalnál is én azt csináltam, hogy kértem ötleteket, begyűjtöttem ez olyan most miért is ne, tehát és akkor utána én azt újra meghangszereltem, és hozzátettem a saját dolgaimat, és végül is elkészül egy annál talán kicsit profi verzió, mint amikor ha csak saját kútfőből kezdenék hangszerelni, de ez csak kizárólag a hangszerelésre vonatkozik. A dal egyébként még akkor született, amikor még mesterséges intelligencia nem volt, mert 2 évvel ezelőtt még nem lehetett ilyet csinálni. Most már sajnos az van, hogy innentől kezdve senki nem tudja bizonyítani, hogy ki mit írt.
1: Ugye
2: ez egy érdekes dolog, igen.
1: Nem kell Whitefield-nek lenni senkinek ahhoz, hogy azonnal felismerjen bizonyos jeleket, hogyha meghallunk egy olyan dalt, amelyet mesterséges intelligencia készített. Talán csak a nagyon profik tudják ezeket elrejteni. Nehéz átírni ezeket a dalokat, úgyhogy még véletlenül se tűnjön fel, hogy ebben nem csak a saját keze munkája volt valakinek?
2: Hát ha dallamra gondolsz, akkor azt nem tudod. Ha dallamra gondolsz, akkor azt nem tudod lekövetni. Mert onnantól kezdve, hogyha valaki úgy használja mesterséges intelligenciát, hogy mondjuk tegyük föl valamilyen tegyük föl, hogy nem tud dallamot írni. És kap a mesterséges intelligencia egy dallamot, és mondjuk elviszi egy stúdióba, és ő azt felénekli és meghangszerelteti ugyanazt, akkor onnan már nincs mit mondani, akkor az már az ő dala.
1: Szerinted születnek így dalok?
2: Szerintem nagyon sok dal születik most már egyre inkább így.
1: Nem kéne akkor terelennünk olyan slágerekkel, amire tátva marad a szám?
2: Igen, de ugyanakkor meg az van, hogy azért azok az emberek, akik viszont nem biztos, hogy tudnak maguktól is olyan dalt írni, azok nem biztos, hogy olyat kérnek a mesterséges intelligenciától. Tehát, hogy én nagyjából azt vettem észre, hogy a mesterséges intelligencia valahogy mindenkinek azt adja a végén, mint ahol ő tart. Mert hogy azért ott tudni kell kérdezni is, tehát hogy tudni kell, hogy te mit szeretnél, mert lehet, hogyha beütöd, hú de jó, és közben meg nem is annyira jó, mert tehát ugye itt jön az ízlés, vagy itt jön az, hogy van egy zenész a háttérben, aki azt mondja, jó, de nekem ez most így még nem tetszik, hanem akkor menjünk tovább, és akkor a végén én magamra húzom, vagy de hangszerelésben egyébként ott nagyon hallani, tehát hogyha például valaki olyan alapot használ, ami például nem lett újra játszva, vagy nem lett fel hangszerekkel, vagy stúdióban megcsinálva, úszik benne. Tehát a pergők, egy ilyen fura fézeres, ilyen nem tudom, nem jó hangkép, egy ilyen természetellenes valami lesz.
1: Kicsit elkanyarodtunk a helyzet munkásságtól, nézzék ezt el nekünk, de nagyon érdekes a téma, és ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatos podcasteknek most már sester is ez száma, és mindenki próbálja megfejteni, hogy vajon hova tart ez a
2: gyerek. Igen, hát igen.
0: Ennek a fejlődésével, úgyhogy visszajövünk még ezzel a témával, muszáj beszélnünk róla egy keveset. Most azonban a sokat emlegetett vadonatúj Help Chris dalt hallgassuk meg, ez a Bárányfelhők, amely Miss B társaságában született meg.

0: Pap Krisztiánnal folytatjuk a beszélgetést. A Győrből indult zenész a 2000-es évek elejének egyik szuper grupját hozta létre. Ez volt a Help zenekar, most pedig felélednek a régi nagy retro slágerek, illetve születnek vadonatúj dalok is Krisztián műhelyében. Legutóbb a Bestiákkal, a Miss B-vel közös nóta, amit az előbb meg is hallgattunk, a friss szerzemény Help Krisztől. Elárultuk róla, hogy némileg azért a mesterséges intelligencia is belepiszkált ebbe a nótába, vagy legalábbis a hangszerelésnél használtad az AI előnyeit. Folytassuk is ezzel a témával, mennyire merültél bele, hiszen van eredetileg egy olyan szakmád, amivel nagyon sokat foglalkozol, és amiben percről-percre, napról-napra változik a technológiát, nyilván ott már biztosan használnod kellett, vagy kell is.
1: Hát igen, a filmszinkronra gondolsz? Hát igen, ott is rezeg a léc, és előbb-utóbb valószínű, hogy az fog történni, hogy nem biztos, hogy szükség lesz az emberi hangra, vagy egyéb ilyenre, de azért ettől függetlenül ott is még mindig az van, hogy valóban meg tudnák csinálni, de még mindig nem az történik, hogy fölmegy az ember a bármelyik tévéadásra, vagy Netflixre, vagy valahova, és akkor ott olyan mesterséges intelligencia által gyártott szinkront hallgat. Előbb-utóbb valószínű, hogy meg fog születni ez is, de azért még mindig nem olyan színész, még mindig. Tehát például, hogyha egy mesterséges intelligencia elénekel egy magyarul egy dalt, remekül énekel magyarul, de azért prozódiailag nem helyes. Azért ott érezni azt a fajta, talán jobban is énekel, mint egy átlagos énekes, mert tényleg remek hangok vannak ott, a tárház az nekik bármi, de azért még mindig nem az a valahogy mégiscsak emberileg csak. Hát igen, bele lehet ásni, egyébként én bele is ástam magam, és én azt gondolom, hogy ezt szabad, sőt kell használni, ha már itt van, csak azért úgy módjával, hogy az embernek megmaradjon a becsülete mellette, hogy mi az, amit ő tett bele, és mi az, amit.
2: Hát, ahogy te is mondod, hogyha valaki zeneileg nem képzett, az nem biztos, hogy meg fogja tudni találni, vagy fel fogja ismerni, hiába ajánlja fel azt a dallamot például.
1: Igen.
2: És intelligencia, vagy nem azt fogja kihozni belőle, tehát ez nyilvánvalóan egy újabb szakmai kihívás is lehet azok számára, akik amúgy talán maguktól is meg tudnák érni.
1: Hát igen, mert most gyakorlatilag, ha belegondolsz, most nem tudom, most senkit nem, tehát nem személyesen, hanem csak, hogyha, mit tudom, mondjuk van egy csomó rossz zene, mondjuk egy csomó rossz zenésszel, mondjuk a világban valahol. Ők akkor miért elégedtek meg azzal a rossz zenével, ha lehetett volna jó is. Ha mesterséges intelligenciával csinálja meg ugyanazt a rossz zenét, akkor neki az is jó lesz, amit majd onnan kap. Maximum egy kicsit lehet, hogy modernabb lesz, vagy egy kicsit ilyenebb, de lehet, hogy az nem is fog neki tetszeni, mert hogy nem tudom. Tehát, hogy én így azért mondom, mindenki azt kapja, amit azért úgy el is vár tőle, hogy...
2: Beszéltél már, vagy szóba került ez mondjuk zenésztársait között itt az elmúlt időszakban? Tehát mennyire érzed, hogy a hazai zenészek mernek hozzányúlni a mesterséges intelligencia? Mennyire barátkoznak vele, mennyire új ez neki?
1: Hát szerintem nem is az, hogy mernek, hanem ez szerintem abszolút már egy elterjedt. Mindenki nyilván a saját szintjén, meg a saját ízlésének megfelelően, de szerintem bőséggel használják már. Tehát ez nagyon berobbant, ezt nem lehet kikerülni. Tehát nincs az, hogy hát én nem, mert jó, most lehet, hogy egy rockzenekar, aki mindig élőben zenél, és ők a legnagyobb, azoknak most így nagyon nincs szükségük rá, de valószínűleg ők is belefutnak, hogyha mondjuk a saját dalukat, egyébként ugye meg lehet csinálni, és egy kicsit még szakmázunk, hogy ugye meg lehet csinálni ezekkel a programokkal, az pontosabban ezek ilyen platformok, hogy mondjuk te feldúdolsz egy dalt. Mi azt mondod, hogy én erre gondoltam. És akkor gyakorlatilag a mesterséges intelligencia visszaküldi neked jól. Még akkor is nem tudsz énekelni. És mondjuk, ha én egy rockzenész vagyok, én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy mondjuk baromi jó rockzenekarok nem tudnak dalt írni. Bocsánat, biztos van, aki igen, de sokszor az van, hogy tök jól játszanak, de hát az a dal nem jó. Nekem, vagy legalábbis nekem nem tetszik. De hogyha például ugyanazt a dalt bedobnám egy mesterséges intelligenciába, akkor lehet, hogy pont annyit hozzátenne, amitől meg jó lenne.
2: Megkerülhetetlen, akkor ebben megegyezhetünk.
1: Hát valószínű, hogy most ez így marad.
2: Egyre biztosabb, hogy számítani fog rá mindenki.
1: Szerintem igen.

0: Mesterséges intelligencia, zeneszerzés és koncertek, ezek a témák is előjöttek annak kapcsán, hogy vadonatúj dallal jelentkezett Help Chris, most éppen Miss B-vel közösen születhetett meg a Bárányfelhők című nóta, amelyet már meghallgattunk, és jövünk még jó néhány retro muzsikával egyébként a Help műhelyből. Közben azonban folytatjuk az Zalaegerszeg mellett élő Chris-szel a beszélgetést az AI adta előnyökről. A szakmának ugye van egy háttere is, amit te megint csak nagyon jól ismersz, nem csak a szinkron miatt, hanem azért is, mert saját magad teszed produkciókészre a komplett Help Chris projektet.
1: Igen.
0: Nyilván akkor, akik viszont a háttérben dolgoznak, mert akár egy hangmérnökről, akár egy producerről, akár egy tényleg a háttérben tevékenykedő emberről beszélünk, nekik lehet a legnagyobb segítség most, ugye ez a modern világ?
1: Abszolút, tehát hogy például pont a Modvai Márkra visszatérve, aki egyébként tényleg egy etalon számomra, nem biztos, hogy mindenki ismeri, de ő egy nagyon neves zenei producer volt annak idején is, a TNT-től kezdve a Zsédáig nagyon sokat tett, hogy ő tényleg így mindenhol hangszerelt és zenei producerkedett, és pont nemrég beszéltem vele, és ő is használja most már. Ugye most ő film, nagyon sok film, ugye a Control című filmnek is ő csinálta a zenét, és ő is azt mondja, hogy ő az az ember egyébként, aki ugyanazt biztos, hogy meghangszereli. Tehát, hogy ugyanazt a minőséget, ugyanazt az ötletet, ugyanazt a kreativitást, de azt mondja, hogy hát figyelj, viszont, és utána viszi tovább. Na, és az a nem mindegy, hogy ki viszi tovább. Tehát, hogy azért ez ettől függetlenül ez így valahogy. Tehát biztos, hogy igen. Tehát, hogyha a kérdés az, hogy használjuk, hát használjuk. Használjuk jól, én azt gondolom.
0: Hát ez a lényeg, így van. A Help Chris formációként, ugye beszéltünk arról, hogy próbálsz majd még egy-két régi nagy sláget visszahozni, modern feldolgozásokat készíteni belőle. Hogy áll ez a projekt? Eddig hányat kaptunk már, és hány van tervben?
1: Hát nagyjából ilyen 3-4 havonta tervezek dalt kihozni. Egyébként valószínűleg a következő is új lesz, mert hogy már kész van. Legalábbis nagyjából kész van, még meg kell hangszerelnem, meg ki kell találnom, de hogy hát valószínű, hogy lesz még Help dal, és most egyelőre el szeretnék menni ebbe az irányba, hogy új dalokat gyártok magamnak. Most, mert valójában szóval az igazság, hogy én Help dal csak azért hoznék ki, hogy egy picit közelebb kerüljek ahhoz, hogy ez egy működő projekt legyen, mert ugye most így ennyi 50 évesen, én most magyarázzam magamról, hogy amúgy tudok dalokat írni, a kutyának sem kell, úgy most, ha igazán őszinte akarok
0: lenni. Ez volt a cél az igazi szerelemmel, és
1: valójában
0: arra mindenki felkapta.
1: Az volt a cél, hogy akkor beazonosítsuk, hogy ki is ez a csávó, mert ugye én meg ráadásul nem vagyok egy celeb, soha nem is leszek, és nem is voltam, ráadásul arra sem hasonlítok, aki akkor voltam 2000-ben. Úgyhogy így elég nehéz ez a dolog, de ugye mi annak idején is említettem neked, hogy nekem azért ez egy nagyobb részt egy hobbi. És így is kezelem, és de ennek ellenére most például vannak beírva fellépések.
0: Sok dal van egyébként talomban, amit majd ki kell dolgoznod? Tehát az, hogy 3-4 havonta előgyere valamivel, ahhoz azért kell valamilyen repertoár, amire bátran támaszkodhatsz.
1: Hát sok van egyébként, az az igazság, hogy tök jó lenne, hogyha például a mesterséges intelligencia ebbe is jó lenne, hogy egy kicsit ezt fel tudná gyorsítani, de az az igazság, hogy mégsem tudja felgyorsítani. Akkor tudja felgyorsítani, az ember igénytelen. És azt mondja, hogy hát kész van már, ez így tök jó, ráéneklem az alapot és hozom ki. Ugye sokan csinálják ezt a YouTube-on, hogy megnézel, mit tudom én, ilyen platformokat, hogy 100 dal kint van, nem is értem, hát ennyi dalt nem lehet megcsinálni. De nekem nem ez az a célom, hogy azt úgy tényleg ki legyen dolgozva, meg legyen csinálva, így meg viszont mégiscsak lassú, úgyhogy hát ott várnak a dalok. De mindegy, most így csinálom aztán, hogy előbb-utóbb lesz 10, vagy nem tudom.

0: igazi retro slágerek szólnak ebben az órában, ez nem véletlen, hiszen Help Chris-szel, Pap Krisztiánnal beszélgetünk az új dalokról, a régi szerzeményekről és sok más egyéb témáról. Most folytatjuk ezt az interjút. Van még olyan együttműködési szándékod, ami jó lenne, ha sikerülne? Szeretnél bevonni a következő dalokba, szerzeményekbe is közreműködőket, esetleg ismerteket vagy retrosztárokat, mint Miss P?
1: Jó kérdés, és szeretnék, igen, most így, de majd akkor, amikor a dalhoz majd keresek együttműködőt, lehet, hogy lesz olyan is, aki egy kicsit előbbre tart, és hát ha befogad egy pár dal erejéig, nem tudom, tehát, hogy ez majd így alakul, de van, de abszolút terve van, igen. Hát ezek jó dolgok szerintem manapság, meg pláne.
2: Mikor jutsz el szerinted oda, vagy el akarsz odáig jutni, hogy azt mondhatod, hogy na, akkor ez az újkori történetednek mondjuk az első olyan anyaga, ami akár CD-n is kijöhetne, lenne még CD. Tehát, hogy mikor mondhatod azt, hogy na, akkor itt egy lemezre való anyag, fontos ez, vagy egyáltalán nem érdekes ez ma már?
1: Hát valószínű, hogy már nem igazán érdekes szerintem, tehát eleve ezeket a dalokat úgy adom ki, hogy van egy kis kiadó, aki barátaim, és akkor ugye ott jelenik meg. Lehetne magánkiadás is, de egy egyszerűbb, mert itt mindenféle ISRC kódok vannak a háttérben, amiket meg kell igényelni, és akkor itt tulajdonképpen nekem ez így egyszerűbb. Ez a, nem tudom, mondhatom, hogy hangbázis nevű hely Győrbe, és akkor ővelük dolgozom együtt, nagyon jó barátaim. Úgyhogy, tehát így ott veszem fel az éneket, mert azt azért úgy jobb, hogyha egy olyan körülmények között van, és akkor végül is elhozom, és akkor itt én még lemaszterelem, meg ilyesmi. Úgyhogy, de igen, hát ahhoz kell 10 dal mondjuk.
2: Ezek szerint folyamatosak lennének a fellépések, és hát anno azt is mondtad, hogy inkább a Nyugat-Dunántúl, vagy a Dunántúlon képzeled el a fellépések nagy részét, ezt tartott? Tehát szeretnél eljutni oda, hogy akkor itt a környéken ismerjenek téged a legjobban?
1: Abszolút, tehát ez továbbra is ez a célom. Az az igazság, hogy tényleg valahol azért ez egy komolyan vett hobbi. Tehát, hogy, és ahogy annak idején is mondtam neked, tehát, hogy nem feltétlenül egy megélhetés, hanem persze nyilván ne legyen az, hogy mindent ingyen csinálok, de igazából ez egy hát egy hobbi, az a jó szó rá, vagy nem tudom, önmegvalósítás, vagy nem tudom, és igazából nekem abszolút az a célom most, hogy ezen a környéken valamilyen formában tudják azt mondani, hogy na itt a Help Chris, és tök jó bulit csinál.
2: Mert hogy konkrét bulit is tudsz csinálni, nem csak a saját szerzeményeidet, meg a volt helpes szerzeményeket adod elő szívesen, hanem azért tényleg jó kis buli hangulatot is tudsz valahova varázsolni, mert olyan feldolgozásokat is előadsz, ami, mint egy bulizenekar, most nem akarok mutatásokat mondani, de jól sejtem.
1: Így, igen. Tehát volt is bulizenekarom, vagy partizenekarom az elmúlt 7 évben, ugye talán ezt a múltkor is említettem neked, csak ugye azt abba hagytam pont azért, mert ilyen egész éjszakás, meg ilyen egyebeket azt már nem szeretnék, de mondjuk egy ilyen 2 órás bulit, igen. És egyébként nem titok ez sem szerintem, tehát pont a mesterséges intelligenciának a lehetőségét kihasználva, most olyan bulit gyártottam le magamnak, abszolút egy retro buli, és ugye ezt is így tényleg kidolgozom, megcsinálom, ami ugye arról szól, hogy elmegyek egy buliba, akkor nagyjából egy ilyen kicsit ilyen élő hangzás lesz. Tehát, hogy úgy fog szólni, mint hogyha eljött volna egyébként a TNT, vagy eljött volna, lehet, hogy azért az persze jobb, meg nem tudom, de lényegében oda megyek egyedül egy DJ pulttal, vagy mondjuk jön velem egy DJ, mert egyébként jön velem egy DJ, meg énekelek, és úgy fog szólni, mint hogyha egyébként egy 6-tagú zenekar játszana mögöttem, és ez tényleg így van legyártva, és minden dal ilyen tök eredeti, vagy ilyen izgalmas verzióba. Tehát, hogy ugyanazt hallod, tehát mondjuk amit a hegyekbe fönn, de játszik mögöttem egy zenekar, nagyon profi. És ez így van most összerakva, és én így meg fellépni. Tehát egy nagyon izgalmas, nagyon nyáresti, ilyen, ha nem nézel oda, akkor azt mondod, hogy asztal, most ki játszik itt.
2: A partizenekaros fellépéseknek talán ez egy ilyen következő, kifejlődött lépése lesz, nem? Tehát, hogy ez
1: hát
2: nagyon modern.
1: Én 7 éve csinálom ezt, csak ugye akkor még, ugye 7 éve még nem volt mesterséges intelligencia, de lényegében a volt egy Kőkóla nevű partizenekarom, mi tulajdonképpen ezt csináltuk, hogy 3 énekes volt, 2 DJ pult, a gitár meg trombita, és tulajdonképpen úgy mentünk egy ilyen nagyon komplex hangzással, hogy nem kellett dobot vinni, meg nem az volt, és így mindig jól szólt, mindig nagyon gyorsan lehetett pakolni.
2: Most meg még annyit sem kell ezek szerint vinni, sokkal kisebb helyen is elfértek nagyobb élményt.
1: Hát most már csak igen, mivel hogy egyedül megyek, pontosabban viszek magammal egy plusz DJ-t, aki ugye az alapokat így indítgatja, én meg így énekelgetek, esetleg gitározok, de DJ-ezek én is, ha úgy van.
2: Tehát, érdekes, hogy milyen jövő elé nézünk.
1: Igen, hát ez egy ilyen.
0: Mert pont a Nyugat-Dunántúlra költöztetek, ha valaki a korábbi beszélgetésünket nem hallotta, akkor ezt most elevenítsük fel, kérlek, és miért nem mondjuk Győr, ahonnan indultál, és kézenfekvő lett volna vidéki városként?
1: Igen, abszolút szeretem Győrt is, de azért nem Győrbe költöztünk, mert egyrészt a Balaton közelsége az nekünk úgy valahogy fontos volt, a párom szempontjából Körmend közelsége is fontos volt, Zalaegerszeg mellé sikerült, de lőttünk a térképen, tehát nézegettük, hogy hol van eladó telek, mi akkor Nagytartsán laktunk, még Pest mellett, és azt mondtuk, hogy jé, itt van egy eladó telek, és milyen szép ez a falu, mert hogy ez egy tényleg nagyon szép falu, ez Nagypáli, ezzel csak oda kerültünk, és nagyon nem bántuk meg. Tehát, hogy még inkább szeretünk itt, mint amikor először megérkeztünk. Körmendet is nagyon szeretem egyébként tényleg, szóval, hogy laktunk is itt egy kicsit, és számomra azért nagyon kedves hely. Ingyen van a parkolás, és nem azért, mert nem akarok érte fizetni, de szerintem egy várostól ez egy akkora gesztus, és annyira könnyedség az embereknek, hogy elképesztő.
2: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, kívánok nagyon sok sikert a folytatásban. Egyrészt ahhoz, hogy tényleg jöjjenek ezek a dalok, mert mi várni fogjuk, másrészt meg akkor a teljen az a naptár, a koncert és az egyéb fellépési dátumokkal, és találkozzunk akkor, ahogy mondtad, Körmenden mindenképpen fogunk, de a környéken minél több helyen. Köszönöm, és várjuk az újabb dalokat.
1: Én köszönöm, sziasztok!
0: Help Chris-szel beszélgettünk, aki a Várkert Vibes egyik fülemezlovasa lesz majd vasárnap 16 órától a Körmenden.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Megjelent a magyar közlönyben az a pénzügyminiszteri rendelet, amely tartalmazza, hogy egyes településeknek mennyit kell befizetniük a tavalyi helyi iparűzési adótöbletük után. A Kármán András jegyezte dokumentum szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kazincvarcikának kell befizetnie június végéig. Az összeg meghaladja a 787 millió forintot. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. A Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő várható, a Dunántúlon is délen lehet több felhő az égen. Délelőtt keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Délután már csak az északi részeken lehetnek kisebb záporok. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyal Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig azt számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyv napok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Megint átvertek, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, magam végre mindent beletettem. Megint túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, szóval többé befejeztem.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend.

0: rajtuk a péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

tek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

0: Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.

0: Diamond és a világhírei a 99.8-on.
1: Nyárindító mozgásra várják a körmendieket. Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Nyitva hagyott autókból lopott egy jánosházi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nyárindító mozgásra várják pénteken a körmendieket. Számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők pénteken egy országos esemény sorozat keretében. A mozgás éjszakájához körmend is csatlakozik. A kínálatban egyebek mellett futás, természetjárás, jóga, kerékpározás és aerobik szerepel. A körmendi helyszín a Várudvar lesz, ahol a különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik majd, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Pályázati pénzt is nyertünk ennek a megrendezéséhez. Este 6 órától éjfélig meg kell mozgatni körmenden minimum 800 embert, ismerve a körmendi egyesületeknek és civil szervezeteknek az aktivitását, abszolút realitás lehet. Futni lehet a Várkertben, különböző távokon, kerékpározni lehet, hosszabb természetjáró program, ami szintén a Várkert és a Ráva partját vonja be, és a Várudvar lesz az egésznek a színhelye, a szabadtéri színpad az áll. Ezeken kívül sok embert meg tudjunk mozgatni, és egy kicsit a mozgáson kívül a közösségérzés, meg a buli hangulat is meglegyen. Zene mellett lehetőség lesz kickboxolni a Várudvaron, jógázni a csendesebbeknek. Jönnek a zumbások, a szenyor öröm táncosok, a népi táncosok, a spinningesek, és hívtunk DJ-t Budapestről, mindenki kap egy számozott karkötőt, és én bízom benne, hogy kevés lesz ez a 1000 karkötő, tehát hogy többen fogunk ezen az estén megjelenni.
1: Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Indul az ünnepi könyvhét Szombathelyen is. Az esemény sorozat keretében országszerte 5000 új olvasnivalót mutatnak be. A központi programokat a fővárosi Vörösmarty téren és a Dunakorzó területén tartják. A Vasi megye székhely csütörtöktől kínál programokat az idei könyvhéten. A Berzsenyi Dániel könyvtárban koncert, író-olvasó találkozó és kiállítás is várja az érdeklődőket vasárnapig. Ma éjfélig még voksolhatunk a két körmendi pedagógusra. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ocsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni csütörtök éjfélig lehet a körmendi nomináltakra is. Lopás miatt indított eljárást a celdömölki rendőrkapitányság egy 30 éves jánosházi férfi ellen, aki a gyanú szerint több nyitva hagyott gépkocsiból is lopott, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfit június 3-án fogták el, zsákmányul készpénz, személyes iratokat, egy bőröndöt, valamint az abban tárolt ruhákat és kozmetikai cikkeket szerezte meg. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gépkocsik utasterében ne hagyjunk látható helyen értékeket. A tapasztalatok szerint a tolvajok elsősorban a könnyen hozzáférhető szem előtt hagyott tárgyakat veszik célba. Országos bajnok lett a körmendi törpördögök U11-es csapata. Veretlen teljesítménnyel megnyerte az U11-es korosztály országos döntőjét a körmendi törpördögök, amely a budapesti fináléban az ország legjobb 4 együttesének mezőnyében szerezte meg a bajnoki címet. Szuper Péter vezetőedző értékelésében kiemelte, hogy a játékosok nagy küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot, és a két kulcsfontosságú mérkőzésen győztesen hagyták el a pályát. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvívője, közölte az OMS az MT-vel. Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott az OMS kötelékéhez. A központi mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett központi irányító csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-Magyarországi Régió oktatás szervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és a bajtársai továbbképzését is támogatja. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. A képviselői fizetések és a havi képviselői költségkeret csökkentésével 4 év alatt minimum 50 milliárd forint megspórolható, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyar Péter kiemelte, örömteli volt, hogy a költségcsökkentésre irányuló javaslatot a parlament egyhangulag szavazta meg. Az olasz kulturális tárca tévedésből a 19. századra datált egy 14. századi festményt, amelynek valódi értékét így csak egy külföldi aukción vették észre, miután megadták rá a kiviteli engedélyt, írta egy olasz képzőművészeti folyóirat. A Szűz Mária gyermekével ábrázoló festmény 19. századi alkotásként vásárolta meg egy svájci társaság egy olaszországi árverésen 2020-ban mindössze 38 000 euróért. A műkincs külföldre szállításához megkérték a Római Kulturális Tárca engedélyét, így az alkotás Svájcba kerülhetett.
0: Sporthírek.
1: Turcsányi Nándor az Aegis Körmendhez szerződött. A 17 éves Turcsányi Nándor személyében fiatal tehetséggel erősítette meg keretét az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2008-as születésű 191 cm magas játékos az Újboda Mavc együttesétől érkezik. A fiatal kosárlabdázó 2024. decemberében mutatkozott be a felnőttek között, ahol a szezon során 11 mérkőzéssel lépett pályára. Turcsányi Nándor 2+1 éves szerződést írt alá az Aegis Körmenddel.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben egyre több felé felszakadozik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 19 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Mi magyarok.
1: Víz, hegy, puszta. Fertő kultúrtáj. Az ember és a táj harmonikus együttélése ragadja meg a látogatót ezen a vidéken. Sarródon a Kúcsagvár látogatóközpont organikus épületrendszere a csatornák övezte kis erdő mélyén, mintha ősidők óta állna. Az Eszterházi kastély ligete és ősparkja kiemeli az épület pompáját. A kőfejtő tátongó bejárata akár az ősember barlangját is rejthetné. A fertő nádasa mögött, a balfidombok között a gulyás szürke marhákat terel. A háttérben pedig mindenhol halk, békés kerékpárosok tekernek a bicikli úton. Mindez a legnyugatibb Sztyeppe-tó körül, az Alpokalja és a Kisalföld találkozásánál. Víz, hegy, puszta néhány lépésen, néhány tekerésen belül. Ez a földrajzi környezet páratlan élővilágot teremt. A költöző madarak kedvenc pihenőhelye, ezért százával szegeződnek a vízre és az égre a turisták távcsövei a nagy vonulások idején. A nádas életét vezetett csónaktúrákon figyelheti meg a közönség. A környék lakói is hozzátették mindehez a magukét az elmúlt évezredek alatt. A tómenti falvak, kastélyok, a halászat, az állattartás, a szőlészet, borászat, a színi és zenekultúra, a gasztronómia, a helyi ünnepek és szokások a természeti környezettel együtt formálják egyedivé ezt a világot. A Fertő kultúrtáj 2001-ben került az UNESCO világörökségi listájára, így a 2012-es törvény értelmében a Hungarikum Bizottság a hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntötték a körmendi pedagógusokat. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószörnökön. Birkózó gálát rendez a kávé birkózó és a Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat kedden a körmendi színház teremben dr. Szabó Barna polgármester. Az ünnepségen a városvezető úgy fogalmazott, a pedagógus nem csak tudást ad át, hanem jövőt épít. A pedagógus napot Magyarországon minden évben június első vasárnapjához kapcsolódóan ünneplik. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószörnökön. A II. Világháborút követő kitelepítések alsószörnöki áldozatai előtt tisztelegve emléktáblát avattak a települések a kitelepítés 80. évfordulója alkalmából. A megemlékezést a helyi német nemzetiségi önkormányzat, a szlovén nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat közösen szervezte. A település történetének egyik legsúlyosabb eseményére emlékeztek. 1946. májusában 103 alsószörnöki lakost telepítettek ki származása miatt. Az esemény szentmisével kezdődött, amelyet ünnepi műsor, versek és dalok követtek. Az emléktábla leleplezése és megáldása után koszorúzással zárult a program. Rendhagyó közösségi programmal idézték meg a nyár hangulatát a Rázsó Imre Technikumban, ahol strandnapot rendezett a diák önkormányzat. A kezdeményezés keretében a tanulók színes pólóban, napszemüvegben, papucsban és különféle fejkendőkben érkeztek az iskolába, ezzel teremtve vidám nyárias hangulatot az intézmény falai között. A program részeként a szervezők díjazták a legszínesebb és legötletesebb megjelenésű osztályt. A győztes közösség jutalmul közös fagyizáson vehet részt. 10 hektáron égett a kaszáló Vönöck és Kenyeri között. Mintegy 10 hektáron égett a növényzet Nemesmajor közelében kedd délután. A tűz egy akácosra is átterjedt, a lángokat több tűzoltóegység közös munkával fékezte meg. A tűzesethez a sárvári és a kapuvári hivatásos acéldömöki önkormányzati, valamint a kenyeri és porpáci önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a helyszínen. A beavatkozást egy pápai vízszállító jármű is segítette, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Birkózó gálát rendez a kávé birkózó esze Körmend szombaton a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A jótékonyságot is célú kitűző sporteseményen a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják. Hazai és külföldi támogatóktól is érkezett már felajánlás a birkózó gála jótékonysági céljaira, nyilatkozta Bartók Zsolt, vezetőedző egyesületi elnök.
2: A versenyt a dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg 10 órakor a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel Horváth Nándor Zsolt körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó. De örömömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesz ennek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egyéves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Egy ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk összegyűjteni. A tegnapi nappal 555.000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100.000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem.
1: Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatát kedden este. A javaslatot Rúb Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársakor a délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Az EU további gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint kriptovaluták piacát célozza. További megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben.
0: Sporthírek.
1: A labdarúgó világbajnokságra készülő spanyol válogatott maga biztosan 3-1-re nyert Peru csapata ellen Mexikóban. A 2100 méter tengerszint feletti magasságban rendezett mérkőzésen az Európa-bajnok spanyolok már második percben vezetéshez jutottak. A világbajnokságon 48 csapat szerepel.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben egyre több felé felszakadozik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 19 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Nyárindító mozgásra várják a körmendieket. Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Nyitva hagyott autókból lopott egy jánosházi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nyárindító mozgásra várják pénteken a körmendieket. Számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők pénteken egy országos esemény sorozat keretében. A mozgás éjszakájához körmend is csatlakozik. A kínálatban egyebek mellett futás, természetjárás, jóga, kerékpározás és aerobik szerepel. A körmendi helyszín a Várudvar lesz, ahol a különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik majd, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
6: Pályázati pénzt is nyertünk ennek a megrendezéséhez. Este 6 órától éjfélig meg kell mozgatni körmenden minimum 800 embert, ismerve a körmendi egyesületeknek és civil szervezeteknek az aktivitását, abszolút realitás lehet. Futni lehet a Várkertben, különböző távokon, kerékpározni lehet, hosszabb természetjáró program, ami szintén a Várkert és a Ráva partját vonja be, és a Várudvar lesz az egésznek a színhelye, a szabadtéri színpad az áll. Ezeken kívül sok embert meg tudjunk mozgatni, és egy kicsit a mozgáson kívül a közösségérzés, meg a buli hangulat is meglegyen. Zene mellett lehetőség lesz kickboxolni a Várudvaron, jógázni a csendesebbeknek. Jönnek a zumbások, a szenyor öröm táncosok, a népi táncosok, a spinningesek, és hívtunk DJ-t Budapestről, mindenki kap egy számozott karkötőt, és én bízom benne, hogy kevés lesz ez a 1000 karkötő, tehát hogy többen fogunk ezen az estén megjelenni.
5: Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Indul az ünnepi könyvhét Szombathelyen is. Az esemény sorozat keretében országszerte 5000 új olvasnivalót mutatnak be. A központi programokat a fővárosi Vörösmarty téren és a Dunakorzó területén tartják. A Vasi megyeszékhely csütörtöktől kínál programokat az idei könyvhéten. A Berzsenyi Dániel könyvtárban koncert, író-olvasó találkozó és kiállítás is várja az érdeklődőket vasárnapig. Ma éjfélig még voksolhatunk a két körmendi pedagógusra. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ocsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni csütörtök éjfélig lehet a körmendi nomináltakra is. Lopás miatt indított eljárást a celdömölki rendőrkapitányság egy 30 éves jánosházi férfi ellen, aki a gyanú szerint több nyitva hagyott gépkocsiból is lopott, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfit június 3-án fogták el, zsákmányol készpénz, személyes iratokat, egy bőröndöt, valamint az abban tárolt ruhákat és kozmetikai cikkeket szerezte meg. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gépkocsik utasterében ne hagyjunk látható helyen értékeket. A tapasztalatok szerint a tolvajok elsősorban a könnyen hozzáférhető szem előtt hagyott tárgyakat veszik célba. Országos bajnok lett a körmendi törpördögök U11-es csapata. Veretlen teljesítménnyel megnyerte az U11-es korosztály országos döntőjét a körmendi törpördögök, amely a budapesti fináléban az ország legjobb 4 együttesének mezőnyében szerezte meg a bajnoki címet. Szuper Péter vezetőedző értékelésében kiemelte, hogy a játékosok nagy küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot, és a két kulcsfontosságú mérkőzésen győztesen hagyták el a pályát. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvívője, közölte az OMS az MT-vel. Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott az OMS kötelékéhez. A központi mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett központi irányító csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-Magyarországi Régió oktatás szervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és a bajtársai továbbképzését is támogatja. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. A képviselői fizetések és a havi képviselői költségkeret csökkentésével 4 év alatt minimum 50 milliárd forint megspórolható, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyar Péter kiemelte, örömteli volt, hogy a költségcsökkentésre irányuló javaslatot a parlament egyhangulag szavazta meg. Az olasz kulturális tárca tévedésből a 19. századra datált egy 14. századi festményt, amelynek valódi értékét így csak egy külföldi aukción vették észre, miután megadták rá a kiviteli engedélyt, írta egy olasz képzőművészeti folyóirat. A Szűz Mária gyermekével ábrázoló festmény 19. századi alkotásként vásárolta meg egy svájci társaság egy olaszországi árverésen 2020-ban mindössze 38 ezer euróért. A műkincs külföldre szállításához megkérték a Római Kulturális Tárca engedélyét, így az alkotás Svájcba kerülhetett.
4: Sporthírek.
5: Turcsányi Nándor az Aegis Körmendhez szerződött. A 17 éves Turcsányi Nándor személyében fiatal tehetséggel erősítette meg keretét az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2008-as születésű 191 cm magas játékos az új Boda Mavc együttesétől érkezik. A fiatal kosárlabdázó 2024. decemberében mutatkozott be a felnőttek között, ahol a szezon során 11 mérkőzéssel lépett pályára. Turcsányi Nándor 2+1 éves szerződést írt alá az Aegis Körmenddel.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma napközben egyre több felé felszakadozik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 19 fokot mérhetünk.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: Pörmend FM. A pörmendiek kedvenc rádiója.
1: Feladod a leckét, akarod vagy sem. Felrobban, nem halkul a testem.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Friday, then it's Saturday, Sunday.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója rád hangolva.
2: It's

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Köszöntötték a körmendi pedagógusokat. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószörnökön. Birkózó gálát rendez a kávé birkózó esze Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pedagógus nap alkalmával köszöntötte a város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat kedden a körmendi színház teremben dr. Szabó Barna polgármester. Az ünnepségen a városvezető úgy fogalmazott, a pedagógus nem csak tudást ad át, hanem jövőt épít. A pedagógus napot Magyarországon minden évben június első vasárnapjához kapcsolódóan ünneplik. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószörnökön. A II. Világháborút követő kitelepítések alsószörnöki áldozatai előtt tisztelegve emléktáblát avattak a települések a kitelepítés 80. évfordulója alkalmából. A megemlékezést a helyi német nemzetiségi önkormányzat, a szlovén nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat közösen szervezte. A település történetének egyik legsúlyosabb eseményére emlékeztek. 1946. májusában 103 alsószörnöki lakost telepítettek kiszármazása miatt. Az esemény szentmisével kezdődött, amelyet ünnepi műsorversek és dalok követtek. Az emléktábla leleplezése és megáldása után koszorúzással zárult a program. Rendhagyó közösségi programmal idézték meg a nyár hangulatát a Rázsó Imre Technikumban, ahol strandnapot rendezett a diák önkormányzat. A kezdeményezés keretében a tanulók színes pólóban, napszemüvegben, papucsban és különféle fejkendőkben érkeztek az iskolába, ezzel teremtve vidám nyárias hangulatot az intézmény falai között. A program részeként a szervezők díjazták a legszínesebb és legötletesebb megjelenésű osztályt. A győztes közösség jutalmul közös fagyizáson vehet részt. 10 hektáron égett a kaszáló Vönöck és Kenyeri között. Mintegy 10 hektáron égett a növényzet Nemesmajor közelében kedd délután. A tüz egy akácosra is átterjedt, a lángokat több tűzoltóegység közös munkával fékezte meg. A tűzesethez a sárvári és a kapuvári hivatásos acéldömöki önkormányzati, valamint a kenyeri és porpáci önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a helyszínen. A beavatkozást egy Tápai vízszállító jármű is segítette, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Birkózó gálát rendez a kávébirkózó esze Körmend szombaton a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A jótékonyságot is célú kitűző sporteseményen a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják. Hazai és külföldi támogatóktól is érkezett már felajánlás a birkózó gála jótékonysági céljaira, nyilatkozta Bartók Zsolt, vezetőedző egyesületi elnök.
6: A versenyt a dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg 10 órakor a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó. De örömömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesz ennek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egyéves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Egy ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk összegyűjteni. A tegnapi nap 555.000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100.000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem.
5: Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatát kedden este. A javaslatot Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Az EU további gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint kriptovaluták piacát célozza, további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben.
0: Sporthírek.
5: A labdarúgó világbajnokságra készülő spanyol válogatott maga biztosan 3-1-re nyert Peru csapata ellen Mexikóban. A 2100 méter tengerszint feletti magasságban rendezett mérkőzésen az Európa-bajnok spanyolok már második percben vezetéshez jutottak. A világbajnokságon 48 csapat szerepel.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma napközben egyre több felé felszakadozik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 19 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, fel még elittem, minden egyben van.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Nyárindító mozgásra várják a körmendieket. Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Nyitva hagyott autókból lopott egy jánosházi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nyárindító mozgásra várják pénteken a körmendieket. Számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők pénteken egy országos esemény sorozat keretében. A mozgás éjszakájához Körmend is csatlakozik. A kínálatban egyebek mellett futás, természetjárás, jóga, kerékpározás és aerobik szerepel. A körmendi helyszín a Várudvar lesz, ahol a különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik majd, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
7: Pályázati pénzt is nyertünk ennek a megrendezéséhez. Este 6 órától éjfélig meg kell mozgatni Körmenden minimum 800 embert. Ismerve a körmendi egyesületeknek és civil szervezeteknek az aktivitását, abszolút realitás lehet. Futni lehet a Várkertben, különböző távokon, kerékpározni lehet. Hosszabb természetjáró program, ami szintén a Várkert és a Ráva partját vonja be, és a Várudvar lesz az egésznek a színhelye, a szabadtér színpad az áll. Ezeken kívül sok embert meg tudjunk mozgatni, és egy kicsit a mozgáson kívül a közösségérzés, meg a buli hangulat is meglegyen. Zene mellett lehetőség lesz kickboxolni a Várudvaron, jógázni a csendesebbeknek. Jönnek a zumbások, a szenyor öröm táncosok, a népi táncosok, a spinningesek, és hívtunk DJ-t Budapestről, mindenki kap egy számozott karkötőt, és én bízom benne, hogy kevés lesz ez a 1000 karkötő, tehát hogy többen fogunk ezen az estén megjelenni.
6: Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Indul az ünnepi könyvhét Szombathelyen is. Az esemény sorozat keretében országszerte 5000 új olvasnivalót mutatnak be. A központi programokat a fővárosi Vörösmarty téren és a Dunakorzó területén tartják. A Vasi megye székhely csütörtöktől kínál programokat az idei könyvhéten. A Berzsenyi Dániel könyvtárban koncert, író-olvasó találkozó és kiállítás is várja az érdeklődőket vasárnapig. Ma éjfélig még voksolhatunk a két körmendi pedagógusra. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ocsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni csütörtök éjfélig lehet a körmendi nomináltakra is. Lopás miatt indított eljárást a celldömölki rendőrkapitányság egy 30 éves jánosházi férfi ellen, aki a gyanú szerint több nyitva hagyott gépkocsiból is lopott, közölte a Vasvármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit június 3-án fogták el, zsákmányul készpénz, személyes iratokat, egy bőröndöt, valamint az abban tárolt ruhákat és kozmetikai cikkeket szerezte meg. A Vasvármegyei rendőrfőkapitányság az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gépkocsik utasterében ne hagyjunk látható helyen értékeket. A tapasztalatok szerint a tolvajok elsősorban a könnyen hozzáférhető szem előtt hagyott tárgyakat veszik célba. Országos bajnok lett a körmendi törpördögök U11-es csapata. Veretlen teljesítménnyel megnyerte az U11-es korosztály országos döntőjét a körmendi törpördögök, amely a budapesti fináléban az ország legjobb 4 együttesének mezőnyében szerezte meg a bajnoki címet. Szuper Péter vezetőedző értékelésében kiemelte, hogy a játékosok nagy küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot, és a két kulcsfontosságú mérkőzésen győztesen hagyták el a pályát. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvívője, közölte az OMS az MT-vel. Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott az OMS kötelékéhez. A központi mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett központi irányító csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-Magyarországi Régió oktatás szervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és a bajtársai továbbképzését is támogatja. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. A képviselői fizetések és a havi képviselői költségkeret csökkentésével 4 év alatt minimum 50 milliárd forint megspórolható, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyar Péter kiemelte, örömteli volt, hogy a költségcsökkentésre irányuló javaslatot a parlament egyhangulag szavazta meg. Az olasz kulturális tárca tévedésből a 19. századra datált egy 14. századi festményt, amelynek valódi értékét így csak egy külföldi aukción vették észre, miután megadták rá a kiviteli engedélyt, írta egy olasz képzőművészeti folyóirat. A Szűz Mária egy gyermekével ábrázoló festmény 19. századi alkotásként vásárolta meg egy svájci társaság egy olaszországi árverésen 2020-ban mindössze 38 ezer euróért. A műkincs külföldre szállításához megkérték a római kulturális tárca engedélyét, így az alkotás Svájcba kerülhetett.
3: Sporthírek.
6: Turcsányi Nándor az Aegis Körmendhez szerződött. A 17 éves Turcsányi Nándor személyében fiatal tehetséggel erősítette meg keretét az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2008-as születésű 191 cm magas játékos az új Boda Mavc együttesétől érkezik. A fiatal kosárlabdázó 2024. decemberében mutatkozott be a felnőttek között, ahol a szezon során 11 mérkőzéssel lépett pályára. Turcsányi Nándor 2+1 éves szerződést írt alá az Aegis Körmenddel.
3: Időjárás jelentés.
6: Ma napközben egyre több felé felszakadozik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 19 fokot mérhetünk.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Köszöntötték a körmendi pedagógusokat. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószörnökön. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó és a Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a városoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat kedden a körmendi színház teremben dr. Szabó Barna polgármester. Az ünnepségen a városvezető úgy fogalmazott, a pedagógus nem csak tudást ad át, hanem jövőt épít. A pedagógus napot Magyarországon minden évben június első vasárnapjához kapcsolódóan ünneplik. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószörnökön. A II. Világháborút követő kitelepítések alsószörnöki áldozatai előtt tisztelegve emléktáblát avattak a települések a kitelepítés 80. évfordulója alkalmából. A megemlékezést a helyi német nemzetiségi önkormányzat, a szlovén nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat közösen szervezte. A település történetének egyik legsúlyosabb eseményére emlékeztek. 1946. májusában 103 alsószörnöki lakost telepítettek ki származása miatt. Az esemény szentmisével kezdődött, amelyet ünnepi műsor, versek és dalok követtek. Az emléktábla leleplezése és megáldása után koszorúzással zárult a program. Rendhagyó közösségi programmal idézték meg a nyár hangulatát a Rázsó Imre Technikumban, ahol strandnapot rendezett a diák önkormányzat. A kezdeményezés keretében a tanulók színes pólóban, napszemüvegben, papucsban és különféle fejkendőkben érkeztek az iskolába, ezzel teremtve vidám nyárias hangulatot az intézmény falai között. A program részeként a szervezők díjazták a legszínesebb és legötletesebb megjelenésű osztályt. A győztes közösség jutalmú közös fagyizáson vehet részt. 10 hektáron égett a kaszáló Vönöck és Kenyeri között. Mintegy 10 hektáron égett a növényzet Nemesmajor közelében kedd délután. A tűz egy akácosra is átterjedt, a lángokat több tűzoltóegység közös munkával fékezte meg. A tűzesethez a sárvári és a kapuvári hivatásos, a celdömölki önkormányzati, valamint a kenyeri és porpáci önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a helyszínen. A beavatkozást egy pápai vízszállító jármű is segítette, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Birkózó gálát rendez a Kávé Birkózó Ese Körmend szombaton a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A jótékonyságot is célú kitűző sporteseményen a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják. Hazai és külföldi támogatóktól is érkezett már felajánlás a birkózó gála jótékonysági céljaira, nyilatkozta Bartók Zsolt, vezetőedző egyesületi elnök.
6: A versenyt a dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg 10 órakor a dr. Kristóf László körmend sportcsarnokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó. De örömmömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesznek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egy éves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Egy ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk összegyűjteni. A tegnapi nap 550 000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100 000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem.
5: Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatát kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársakor a délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Az EU további gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, az Oroszország ellen bevezetni tervezeti már 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint kriptovaluták piacát célozza, további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben.
0: Sporthírek.
5: A labdarúgó világbajnokságra készülő spanyol válogatott maga biztosan 3-1-re nyert Peru csapata ellen Mexikóban. A 2100 méter tengerszint feletti magasságban rendezett mérkőzésen az Európa-bajnok spanyolok már második percben vezetéshez jutottak. A világbajnokságon 48 csapat szerepel.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma napközben egyre több felé felszakadozik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 19 fokot mérhetünk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Nyárindító mozgásra várják a körmendieket. Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Nyitva hagyott autókból lopott egy jánosházi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nyárindító mozgásra várják pénteken a körmendieket. Számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők pénteken egy országos esemény sorozat keretében. A mozgás éjszakájához körmend is csatlakozik. A kínálatban egyebek mellett futás, természetjárás, jóga, kerékpározás és aerobik szerepel. A körmendi helyszín a Várudvar lesz, ahol a különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik majd, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
6: Pályázati pénzt is nyertünk ennek a megrendezéséhez. Este 6 órától éjfélig meg kell mozgatni körmenden minimum 800 embert, ismerve a körmendi egyesületeknek és civil szervezeteknek az aktivitását, abszolút realitás lehet. Futni lehet a Várkertben, különböző távokon, kerékpározni lehet, hosszabb természetjáró program, szintén a Várkert és a Ráva partját vonja be, és a Várudvar lesz az egésznek a színhelye, a szabadtéri színpad az áll. Ezeken kívül sok embert meg tudjunk mozgatni, és egy kicsit a mozgáson kívül a közösségérzés, meg a buli hangulat is meglegyen. Zene mellett lehetőség lesz kickboxolni a Várudvaron, jógázni a csendesebbeknek, jönnek a zumbások, a szenyor öröm táncosok, a népi táncosok, a spinningesek, és hívtunk DJ-t Budapestről, mindenki kap egy számozott karkötőt, és én bízom benne, hogy kevés lesz ez az 1000 karkötő, tehát hogy többen fogunk ezen az estén megjelenni.
5: Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Indul az ünnepi könyvhét Szombathelyen is. Az esemény sorozat keretében országszerte 5000 új olvasnivalót mutatnak be. A központi programokat a fővárosi Vörösmarty téren és a Dunakorzó területén tartják. A Vasi megye székhely csütörtöktől kínál programokat az idei könyvhéten. A Berzsenyi Dániel könyvtárban koncert, író-olvasó találkozó és kiállítás is várja az érdeklődőket vasárnapig. Ma éjfélig még voksolhatunk a két körmendi pedagógusra. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ocsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni csütörtök éjfélig lehet a körmendi nomináltakra is. Lopás miatt indított eljárást a celldömölki rendőrkapitányság egy 30 éves jánosházi férfi ellen, aki a gyanú szerint több nyitva hagyott gépkocsiból is lopott, közölte a Vasvármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit június 3-án fogták el, zsákmányol készpénz, személyes iratokat, egy bőröndöt, valamint az abban tárolt ruhákat és kozmetikai cikkeket szerezte meg. A Vasvármegyei rendőrfőkapitányság az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gépkocsik utasterében ne hagyjunk látható helyen értékeket. A tapasztalatok szerint a tolvajok elsősorban a könnyen hozzáférhető szem előtt hagyott tárgyakat veszik célba. Országos bajnok lett a körmendi törpördögök U11-es csapata. Veretlen teljesítménnyel megnyerte az U11-es korosztály országos döntőjét a körmendi törpördögök, amely a budapesti fináléban az ország legjobb 4 együttesének mezőnyében szerezte meg a bajnoki címet. Szuper Péter vezetőedző értékelésében kiemelte, hogy a játékosok nagy küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot, és a két kulcsfontosságú mérkőzésen győztesen hagyták el a pályát. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvívője, közölte az OMS az MT-vel. Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott az OMS kötelékéhez. A központi mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett központi irányító csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-Magyarországi Régió oktatás szervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és a bajtársai továbbképzését is támogatja. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. A képviselői fizetések és a havi képviselői költségkeret csökkentésével 4 év alatt minimum 50 milliárd forint megspórolható, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyar Péter kiemelte, örömteli volt, hogy a költségcsökkentésre irányuló javaslatot a parlament egyhangulag szavazta meg. Az olasz kulturális tárca tévedésből a 19. századra datált egy 14. századi festményt, amelynek valódi értékét így csak egy külföldi aukción vették észre, miután megadták rá a kiviteli engedélyt, írta egy olasz képzőművészeti folyóirat. A Szűz Mária gyermekével ábrázoló festmény 19. századi alkotásként vásárolta meg egy svájci társaság egy olaszországi árverésen 2020-ban mindössze 38 ezer euróért. A műkincs külföldre szállításához megkérték a Római Kulturális Tárca engedélyét, így az alkotás Svájcba kerülhetett.
3: Sporthírek.
5: Turcsányi Nándor az Aegis Körmendhez szerződött. A 17 éves Turcsányi Nándor személyében fiatal tehetséggel erősítette meg keretét az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2008-as születésű 191 cm magas játékos az Újboda Mavc együttesétől érkezik. A fiatal kosárlabdázó 2024. decemberében mutatkozott be a felnőttek között, ahol a szezon során 11 mérkőzéssel lépett pályára. Turcsányi Nándor 2+1 éves szerződést írt alá az Aegis Körmenddel.
3: Időjárás jelentés.
5: Ma napközben egyre több felé felszakadozik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 19 fokot mérhetünk.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: S majd akkor, ha eljön az idő, megáll.
1: Hazai Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: A nagy medence mellett egy kis medencét találtam. Nyugodt tulajdonosa átveheti a hangot bemondónál.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntötték a körmendi pedagógusokat. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószörnökön. Birkózó gálát rendez a kávé birkózó esek Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat kedden a körmendi színház teremben dr. Szabó Barna polgármester. Az ünnepségen a városvezető úgy fogalmazott, a pedagógus nem csak tudást ad át, hanem jövőt épít. A pedagógus napot Magyarországon minden évben június első vasárnapjához kapcsolódóan ünneplik. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószőlnökön. A II. Világháborút követő kitelepítések alsószőlnöki áldozatai előtt tisztelegve emléktáblát avattak a települések a kitelepítés 80. évfordulója alkalmából. A megemlékezést a helyi német nemzetiségi önkormányzat, a szlovén nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat közösen szervezte. A település történetének egyik legsúlyosabb eseményére emlékeztek. 1946. májusában 103 alsószőlnöki lakost telepítettek kiszármazása miatt. Az esemény szedmisével kezdődött, amelyet ünnepi műsor, versek és dalok követtek. Az emléktábla leleplezése és megáldása után koszorúzással zárult a program. Rendhagyó közösségi programmal idézték meg a nyár hangulatát a Rázsó Imre Technikumban, ahol strandnapot rendezett a diák önkormányzat. A kezdeményezés keretében a tanulók színes pólóban, napszemüvegben, papucsban és különféle fejkendőkben érkeztek az iskolába, ezzel teremtve vidám nyárias hangulatot az intézmény falai között. A program részeként a szervezők díjazták a legszínesebb és legötletesebb megjelenésű osztályt. A győztes közösség jutalmú közös fagyizáson vehet részt. 10 hektáron égett a kaszáló Vönöck és Kenyeri között. Mintegy 10 hektáron égett a növényzet Nemesmajor közelében kedd délután. A tűz egy akácosra is átterjedt, a lángokat több tűzoltóegység közös munkával fékezte meg. A tűzesethez a sárvári és a kapuvári hivatásos acéldömölki önkormányzati, valamint a kenyeri és porpáci önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a helyszínen. A beavatkozást egy pápai vízszállító jármű is segítette, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Birkózó gálát rendez a kávé birkózó esek Körmend szombaton a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A jótékonyságot is célú kitűző sporteseményen a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják. Hazai és külföldi támogatóktól is érkezett már felajánlás a birkózó gála jótékonysági céljaira, nyilatkozta Bartók Zsolt, vezetőedző egyesületi elnök.
2: A versenyt a dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg 10 órakor a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat is. Ott lesz a megnyitó. De örömömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesz ennek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egyéves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Egy ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk összegyűjteni. A tegnapi nap 550.000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100.000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem.
1: Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatát kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Barlangmedvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Az EU további gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, az Oroszország ellen bevezetni tervezeti már 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint kriptovaluták piacát célozza, további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben.
0: Sporthírek.
1: A labdarúgó világbajnokságra készülő spanyol válogatott maga biztosan 3-1-re nyert Peru csapata ellen Mexikóban. A 2100 méter tengerszint feletti magasságban rendezett mérkőzésen az Európa-bajnok spanyolok már második percben vezetéshez jutottak. A világbajnokságon 48 csapat szerepel.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben egyre több felé felszakadozik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sok felé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 19 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.
3: Have you got color in your cheeks? Do you ever get that fear that you can't shift the type that sticks around like summits in your teeth?

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Nyárindító mozgásra várják a körmendieket. Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Nyitva hagyott autókból lopott egy jánosházi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nyárindító mozgásra várják pénteken a körmendieket. Számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők pénteken egy országos esemény sorozat keretében. A mozgás éjszakájához körmend is csatlakozik. A kínálatban egyebek mellett futás, természetjárás, jóga, kerékpározás és aerobik szerepel. A körmendi helyszín a Várudvar lesz, ahol a különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik majd, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
6: Pályázati pénzt is nyertünk ennek a megrendezéséhez. Este 6 órától éjfélig meg kell mozgatni körmenden minimum 800 embert, ismerve a körmendi egyesületeknek és civil szervezeteknek az aktivitását, abszolút realitás lehet. Futni lehet a Várkertben, különböző távokon, kerékpározni lehet, hosszabb természetjáró program, ami szintén a Várkert és a Ráva partját vonja be, és a Várudvar lesz az egésznek a színhelye, a szabadtér színpad az áll. Ezeken kívül sok embert meg tudjunk mozgatni, és egy kicsit a mozgáson kívül a közösségérzés, meg a buli hangulat is meglegyen. Zene mellett lehetőség lesz kickboxolni a Várudvaron, jógázni a csendesebbeknek, jönnek a zumbások, a szenyor öröm táncosok, a népi táncosok, a spinningesek, és hívtunk DJ-t Budapestről, mindenki kap egy számozott karkötőt, és én bízom benne, hogy kevés lesz ez a 1000 karkötő, tehát hogy többen fogunk ezen az estén megjelenni.
5: Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Indul az ünnepi könyvhét Szombathelyen is. Az esemény sorozat keretében országszerte 5000 új olvasnivalót mutatnak be. A központi programokat a fővárosi Vörös Marti téren és a Dunakorzó területén tartják. A Vasi megye székhely csütörtöktől kínál programokat az idei könyvhéten. A Berzsenyi Dániel könyvtárban koncert, író-olvasó találkozó és kiállítás is várja az érdeklődőket vasárnapig. Ma éjfélig még voksolhatunk a két körmendi pedagógusra. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ocsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni csütörtök éjfélig lehet a körmendi nomináltakra is. Lopás miatt indított eljárást a celldömölki rendőrkapitányság egy 30 éves jánosházi férfi ellen, aki a gyanú szerint több nyitva hagyott gépkocsiból is lopott, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfit június 3-án fogták el, zsákmányol készpénz, személyes iratokat, egy bőröndöt, valamint az abban tárolt ruhákat és kozmetikai cikkeket szerezte meg. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gépkocsik utasterében ne hagyjunk látható helyen értékeket. A tapasztalatok szerint a tolvajok elsősorban a könnyen hozzáférhető szem előtt hagyott tárgyakat veszik célba. Országos bajnok lett a körmendi törpördögök U11-es csapata. Veretlen teljesítménnyel megnyerte az U11-es korosztály országos döntőjét a körmendi törpördögök, amely a budapesti fináléban az ország legjobb 4 együttesének mezőnyében szerezte meg a bajnoki címet. Szuper Péter vezetőedző értékelésében kiemelte, hogy a játékosok nagy küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot, és a két kulcsfontosságú mérkőzésen győztesen hagyták el a pályát. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvívője, közölte az OMS az MT-vel. Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott az OMS kötelékéhez. A központi mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett központi irányító csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-Magyarországi Régió oktatás szervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és a bajtársai továbbképzését is támogatja. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. A képviselői fizetések és a havi képviselői költségkeret csökkentésével 4 év alatt minimum 50 milliárd forint megspórolható, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyar Péter kiemelte, örömteli volt, hogy a költségcsökkentésre irányuló javaslatot a parlament egyhangulag szavazta meg. Az olasz kulturális tárca tévedésből a 19. századra datált egy 14. századi festményt, amelynek valódi értékét így csak egy külföldi aukción vették észre, miután megadták rá a kiviteli engedélyt, írta egy olasz képzőművészeti folyóirat. A Szűz Mária egy gyermekével ábrázoló festmény 19. századi alkotásként vásárolta meg egy svájci társaság egy olaszországi árverésen 2020-ban mindössze 38 ezer euróért. A műkincs külföldre szállításához megkérték a római kulturális tárca engedélyét, így az alkotás Svájcba kerülhetett.
3: Sporthírek.
5: Turcsányi Nándor az Aegis Körmendhez szerződött. A 17 éves Turcsányi Nándor személyében fiatal tehetséggel erősítette meg keretét az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2008-as születésű 191 cm magas játékos az új Boda Mavc együttesétől érkezik. A fiatal kosárlabdázó 2024. decemberében mutatkozott be a felnőttek között, ahol a szezon során 11 mérkőzéssel lépett pályára. Turcsányi Nándor 2+1 éves szerződést írt alá az Aegis Körmenddel.
3: Időjárás jelentés.
5: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen. Észak-keleten egy-egy zápor előfordulhat. Az észak-észak-nyugati szél több felé élénk erős lesz, délután 23 fokra melegszik a levegő.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Az idei évben ismét kosárlabda pattogástól lesz hangos a Rábapart, ugyanis július 3-a és 5-e közt ismételten megrendezik a Rába Beach Basketet. Stúdiónk vendége pedig a szervező brigád egy része. Három fiatalember, akik a tavalyi évben is kitettek magukért, és ebben az órában erről a remek sporteseményről fogunk beszélgetni. Sziasztok!
1: Köszönjük a hallgatókat!
2: Köszönjük a hallgatókat!
0: Ki szeretné kezdeni? Mire lehet számítani az idei évben? Mennyire lesz hasonló a program a tavalyihoz? Miben újultatok meg, vagy fogtok megújulni az idei évben?
3: Én Magyar Gergő vagyok, egyetemista, és én jó pár évig itt kosaraztam körben, de úgy ismertem meg a srácokat, és hát természetesen a szervező csapatnak már a kezdetektől lelkes tagja. Igazából az idei rendezvénynek az lesz a célja, hogy a tavalyiban mindenben kicsit tovább lépjünk. Nyilván nem vállalunk olyan nagy lépéseket, hiszen még mindig egy fiatalokból álló szervezőcsapat vagyunk, de tényleg mindenben szeretnénk tovább lépni, mind a szervezés kapcsán, a programok kapcsán, akár a szombatesti buli kapcsán.
2: Azt nehéz fokozni,
3: de megpróbáljuk a tavalyi tapasztalatokat összeszedve igazából fejleszteni az idei rendezvényt.
0: Miben fog ez kimerülni?
2: Hát ami játék részéből minden igazából marad ugyanolyan, ami tavaly volt, tehát ami a...
1: A lényeg a grundkosár.
2: Igen, azt mindenképpen meg szeretnénk tartani. Annyi, hogy visszajelzések alapján kicsit a szabályokon szigorítottunk, nem tudom, az időhúzásra, vagy a durvább szabálysértésekre, de igazából a játék az mindenképpen marad ez a Rábaparti grund, illetve igazából a körítésbe próbálunk egy kicsit extrábbat hozni. Tavaly is voltak tervek, de egy-kettő azért meghiúsult. Idénre azért jobban rámentünk, például a szombati napon Gulyás Robert fogja tiszteletét tenni a Rábaparton. Ugye ő egy paksi, meg hát az egész magyar kosárlabdában egy legendának számít. Ővele fog egy rövid beszélgetést lefolytatni Németh Isti. Illetve hát van még vasárnapra a tavalyi nagy sikerű Falkó Körmend után, egy Körmend Zetét tervezünk idénre, illetve a szombati napra még egy olyan gálameccset tervezünk, hogy a Törpördögök U12-es csapata idén másodikak lettek az országban, őket invitáljuk meg egy gálameccsre vagy egy gála edzésre.
1: Meg ugye még annyit, hogy esetlegesen nekünk ez a tavalyi RBB, ez az első ilyen kicsit fejjel sekély vízbe volt, ami a szabályokat illeti, ezért kellett a kicsit szigorítás, mert ugye voltak időhúzások, meg ilyen hasonló dolgok, amiket mindenképpen szankcionálunk idén.
0: Az idei évben ismét Rába Beach Basket a Rába parton, itt Körmenden július 3 és 5 között. Ez a témánk itt a 99-81 rövid szünet, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést. It's not-

0: időnként igazából érkeztek az érdeklődők. Tulajdonképpen egy másfél hete már biztos, hogy be van telve.
1: Májusra
0: már betelt. Volt többlete, volt várólista idén is.
2: És használod be is ledvében egyébként.
0: Igen. Csapat visszalépett, és be is került valaki a várólistára.
3: Megemlítettétek Német Istit, aki, ahogy mondtátok, a tavalyi évben is bevállalta a speaker szerepét, viszont a közösségi médiában közzétettétek már korábban a Trash Talkot is. Tehát ez is egy újítás az idei évben. Mit kell tudni róluk?
0: Igen, ugye ebbe a fő kapos vagy láncem a Német Isti volt, mert ugye ő bent van ebbe a műsorba, a Trash Talk műsorba, és ugye ő már tavaly is ígérte, vagy hát utána, rendezvény után, hogy nagy durranás lenne lehívni őket. Ha be kéne mutatni ezt a műsort, ugye az amerikai sportokat taglalják ki minden csütörtökön is, és hát azért a humor, meg a nagy dumák, az aranyköpések azért nem maradnak el, és úgy gondoltuk, hogy ez itt a Rávaparton is simán elférne. Ha nem is egy adás, mert azért az nehéz kivitelezni, de felvételek, egy-egy elkapni valakit a szervezők közül, vagy esetleg kilátogatókat, szerintem nagyon beillik a műsorba majd.
3: Említettétek az öreg fiúk mérkőzést is, hiszen a tavalyi évben ugye Körment Falkó meccs volt, az idei évben pedig a Zeta csapatát hívtátok meg. Mennyire voltak nyitottak egyébként az öregzetések?
0: Tavaly egyszerű dolgunk volt valamennyire, mert előbb összejött a legalább 4 ember, most még zajlanak az egyeztetések, de ha minden jól megy, akkor összejön. Igazából nyitottak voltak rá, mondták, hogy összeszednek persze egy csapatot, örülnek a megkeresésnek, úgyhogy szerintem az is egy nagyon jó kis meccs lesz, akár csak a tavalyi volt.
3: És mi a helyzet a támogatással? Nyilván fiatal szervezőbrigád vagytok, és támogatók nélkül azért hát a tavalyi évben is bebizonyosodott, hogy nem egyszerű megszervezni egy ilyen sporteseményt. Az idei évben kik voltak a segítségetekre?
2: Hát igazából azt hozhatnám fel idén pozitívumnak, hogy ugye tavaly már bejöttek úgymond nagyobb-kisebb támogatók, és szerencsére így már egyszerű volt a dolgunk, mert őket csak újra fel kellett keresni, és nem kellett nekik ecsetelni azt, hogy miről is szól ez az egész. Egyszerre tudták és látták tavaly, hogy ez milyen jól sikerült.
4: Szívesen támogatták is egyébként.
2: Igen, tehát ennek kapcsán igazából szívesen támogattak minket. Igazából szerintem sikerült elérni nagyjából azt a támogatást, amire szükségünk van. Az újdonságokat is, pár újdonságot is azért sikerült szervezni, úgyhogy összességében elégedettek vagyunk szerintem.
0: Igazából a támogatói listáról annyit lehet elmondani, hogy egy pár új emberként vagy cégen kívül nagyjából a paletta az nem változott át. Akik tavaly voltak, ők vannak idén is nagyjából mellettünk.
3: Izgalmasnak ígérkezik ezúttal is a Rába Beach Basket július elején lent a Rába parton. Erről beszélgetünk a szervező brigád néhány tagjával itt a Körmend FM stúdiójában. Most megint egy rövid kis szünetre elmegyünk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Ne menjenek önök sem esztire. This is the story of my baker, the meanest

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: továbbra is az idei Rába Beach Basket a témánk itt a 99-8 hullám hosszán a szervező csapat néhány tagjával beszélgetünk az eseményről, ami július 3-a és 5-e közt kerül megrendezésre a jól ismert, felújított pályán lent a Rába parton.
1: Milyen díjakkal készültek?
2: Most ugye sok díjunk lesz, ugye lesz ugyanúgy a mez, All-Star, a büntető, tripla is, meg ugye nyilván az első három helyezett. Az első helyre mi szerették volna mindenképpen megtartani az utazást, ami meg is marad. Szerintem ez teljesen egy jó ilyen győzelem, mert így meg is lehet ünnepelni rendesen.
3: Amit erről lehet mondani, tehát amit kapnak a győztesek, az egy tulajdonképpen egy ingyen, két éjszakás hétvége a Balaton környékén. Igazából egy apartman, tehát nem zavarja őket senki.
2: Megéri nyerésre
3: menni. Igen.
2: A második helyre gokártot terveztük be, a harmadik helyre pedig egy Sunrise felajánlás érkezett be.
3: Így van. Egy Sunrise, ahol 6 fős vacsorát tudnak majd eltölteni a harmadik helyezett csapat tagjai.
2: Tripla versenyen ott egy tévé lesz a főnyeremény, szóval azon is megéri elindulni mindenképpen.
3: Megéri elhozni a jobbik kezét az napra, nem megéri.
2: Fontos, igen. Még ha a nap szembe is süt.
3: Igen.
2: A büntetőt, egy hangszórót, egy GBL hangszórót.
3: Egy nélküli bluetoothos hangszórót tervezünk. Illetve egy páros belépőt Rárvári fürdőbe, azt lehet meg még nyerni. Ugyanúgy a büntető.
0: Ez nagyon jól hangzik egyébként. Mennyire nehéz egyébként összeszedegetni a nyereményeket? Mennyire partnerek ebben az úgymond támogatók, mert igazából ez is egy támogatás.
3: Nem is azzal van a...
2: Hanem amire kitaláljuk.
3: Igen, tehát hogy...
2: Amire megfejtjük, mit szeretnénk.
3: Melyiket mire tegyük, az a fő... Tehát tavaly is ezzel voltunk a legvégén elcsúszva. A legjobban, hogy mondjuk tavaly az volt ilyen, hogy akkor az All-Star mit kapjon, vagy ezeket a legnehezebb. Úgy, amikor már megvan, vagy le van szervezve, hogy akkor ilyenünk lesz, mit tudja most idénre, hogy gokártozás lesz az egyéni eremény, de hogy mire adjuk, ez azt a nehezebb kitalálni, mert ugye ezekhez is vannak szempontjaink, de igazából ebben a részében is nem sikerült a tavalyi évről fejlődni, mert idén egy este összeültünk, és pikpak tulajdonképpen lefixáltuk ezeket.
4: Ez a nyereményeknek a biztosítói abszolút partnerek voltak szerintem, mint tavaly, ugye akár az Airsoftosok, igazából ők is támogattak minket, vagy a Daniello, idén pedig ugye a Bokártosok és a Számjájzistát. Az utazás pedig nyilván mi intéztük, de ők adják nekünk, ők is nyilván elintézik,
3: hogy
4: jó hétvégét töltsenek el a nyertesek ott.
0: Mikor álltatok neki a szervezésnek? Nyilván az előző végével, de gondolom volt egy kis pihi a tevékeny munka folyamat, mikor indult a szervezésnek.
2: Március, valahol.
3: Akkor még csak ilyen tyúk léptek be, tehát szedjük össze a munkát, mégis ötletek. Hát talán amikor tényleg neki feküdtünk, úgy rendesen az április környéke volt.
4: Igen.
3: Akkor volt, hogy minden, akkor jó, akkor telefonok, elkezdeni tényleg leírni mindent. Azt szerintem az április volt. Vagyom.
2: Hát ugye újra probléma volt az, hogy többen is érettségiztek, úgyhogy nyilván ott a tanulás volt fő szempont többeknek, meg az egyetem, meg ilyenek, úgyhogy nehéz volt összeszedni, de talán a logisztikáját ezt az időben be tudjuk fejezni.
3: Ugye tavaly is, ahogy idén is, más terhek kerültek más emberekre, tehát nyilván akik érettségiztek, nem vettük el az idejét még azzal, hogy így gondolkodjál még a rendezvényen, hanem most már mindenki, talán most van a pihi időszak, amikor talán a legfontosabb is, mert most kell tényleg mindent lefixálunk, leszervezünk, tehát igazából jól jött ki a végére.
4: Megoldottunk mindent, meg hát sokan vagyunk, mondhatni. Úgyhogy mindig van valaki szerintem, aki előre tud lépni és megoldani egy feladatot, meg hát nekünk ez abszolút szívügyünk ez az egész. Mm. És hát azt szokták mondani, hogy ha valamire akarunk időt szakítani, arra fogunk találni időt, úgyhogy szerintem ez nálunk abszolút igaz.
3: Igen.
0: Jó érzés hallgatni egyébként, hogy ilyen lelkesek a fiatalok. Egy rövid szünet, aztán folytatjuk, hiszen van még miről beszélnünk az idei Rába Beach Basket kapcsán, ami idén július 3-a és 5-e közt kerül megrendezésre lent a Rába parton.

0: Július 3-án indul a program. Mikor indítotok az első mérkőzésekre? Hány órától lehet számítani?
1: A tavalyihoz hasonlóan 4 órakor indul délután, így gondolunk, akik még esetleg dolgoznak, vagy hogy ne kelljen Szabit kivenni esetleg, úgyhogy 4 órakor kezdünk is. Ha minden jól megy, akkor ilyen 8-9 óráig tartanak a meccsek.
0: Szombaton?
1: Szombaton 9 óra a kezdés.
2: Majd fel kell kelni azért buli után.
1: Igen, ugye pénteken
2: ezt szeretjük.
1: Pénteken, ahogy tavaly is volt a Red Black Café, más néven mondom, a moziba lesz egy buli tartva. Megnyitni mégiscsak ugye az estét is mindenkinek. És akkor szombaton ezek után 9 órakor kezdés.
0: És akkor, ha jól értelmezem, 5-én vannak a döntő mérkőzések.
1: Igen, ami még meccsek elmaradtak az alapszakaszban, azokat lejátsszuk, és akkor utána, ahogy akik tovább jutok, utána jönnek az elődöntő, negyeddöntő.
2: Összesűrítjük annyira, hogy azért jól jöjjön ki.
0: Igaz, hogy említettétek a 3 pontos meg a büntető dobó verseny, de lesznek még egyéb kísérő programok? Terveztek valamit?
3: Hát igazából az egyik plusz, amiben idén tovább léptünk, az a gyerekprogramok. Ugye már tavaly is volt arcfestés.
2: De azok ilyen utolsó pillanatosban, hogy kitaláltuk, hogy volt egy barátunk, aki segít nagyon sokat a rendezvény szervezésébe, és akkor, hogy ő ilyen arcfestés megszállott, és hogy ez milyen jó lenne a gyerekeknek, és tényleg, de az ilyen talán 2-3 nappal valami ilyesmi, és az már úgy terveztük, hogy ez idén mindenképp lesz.
1: Nagyobb hangsúlyt fordítottunk idén is erre.
3: Ez természetesen megmarad, ezen felül pedig igazából intéztünk egy légvárat, ami szerintem tökéletes lesz arra, hogyha akár családdal jön le valaki, amíg az apu nézi a meccset, addig a gyermek el lesz a légvárba, meg igazából lesz ilyen buborékfújógépünk is, úgyhogy fel fogjuk dobni szerintem egy kicsit a partot így ezzel, és hát így a gyerekeknek is lesz egy kis lehetősége ott el lenni.
1: Illetve ami még talán a gyerekprogramokhoz is hozzá lehet sorolni, mert nagyon nagy érdeklődés volt a gyerkőcök felől, idén is lesznek velünk a Fekete István Állatvédő Egyesület, tehát a ők jönnek idén is ugyanúgy szombati napon pár órára, tehát aki gondolja támogatni is, majd lehet ott őket, illetve ha más nem, akkor csak a kutyákat simogatni, vagy kérdezősködni, mi hogy megy, hogy működik.
0: Na, hát akkor nagyon színvonalas programot sikerült az idei évre ismét összeállítanatok.
2: Próbálkoztunk.
0: Tulajdonképpen innen lehet előrelépni megint majd az idei év tapasztalatait, meg a tavalyi év tapasztalatait még összegyúrni, hogy jövőre ismételten előre tudjatok lépni.
1: Vannak már tervek jövőre is.
2: Nagyon sok ötlet jutott eszünkbe ott.
1: Ami idénből már kimaradt.
2: Igen, amit azt mondtuk, hogy azért sok lenne, mert a fokozatos építkezés az jobb, mint hogy ellőni mindent itt másodikra.
1: Igen, ezt akartam én is mondani pont, hogy nem akarjuk egyszerre ellőni az összes puskaport. Következő éveken meg lennénk szorulva. Várunk mindenkit szeretettel a rendezvényen, ha nem is játszani, kilátogatni, akár tényleg a dobóversenyekbe becsatlakozni majd ott a rendezvényen, várunk mindenkit szeretettel.
0: Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek, elmeséltétek, hogy az idei évre mivel készültek. Hát én kitartást kívánok hozzá, azért kemény 3 nap lesz számotokra, úgyhogy az utolsó simításokhoz is sok erőt, aztán találkozunk fent a Rába parton.
1: Köszönjük a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: When I see the devil's eyes, I'll look away and smile.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Köszöntötték a körmendi pedagógusokat. Kitelepítési emléktáblát avattak alsó szőnökön. Birkózó gálát rendez a kávé birkózó esek körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pedagógus nap alkalmával köszöntötte a város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat kedden a körmendi színház teremben dr. Szabó Barna polgármester. Az ünnepségen a városvezető úgy fogalmazott, a pedagógus nem csak tudást ad át, hanem jövőt épít. A pedagógus napot Magyarországon minden évben június első vasárnapjához kapcsolódóan ünneplik. Kitelepítési emléktáblát avattak Alsószölnökön. A II. Világháborút követő kitelepítések alsószölnöki áldozatai előtt tisztelegve emléktáblát avattak a települések a kitelepítés 80. évfordulója alkalmából. A megemlékezést a helyi német nemzetiségi önkormányzat, a szlovén nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat közösen szervezte. A település történetének egyik legsúlyosabb eseményére emlékeztek. 1946. májusában 103 alsószölnöki lakost telepítettek kiszármazása miatt. Az esemény szentmisével kezdődött, amelyet ünnepi műsor, versek és dalok követtek. Az emléktábla leleplezése és megáldása után koszorúzással zárult a program. Rendhagyó közösségi programmal idézték meg a nyár hangulatát a Rázsó Imre Technikumban, ahol strandnapot rendezett a diák önkormányzat. A kezdeményezés keretében a tanulók színes pólóban, napszemüvegben, papucsban és különféle fejkendőkben érkeztek az iskolába, ezzel teremtve vidám nyárias hangulatot az intézmény falai között. A program részeként a szervezők díjazták a legszínesebb és legötletesebb megjelenésű osztályt. A győztes közösség jutalmú közös fagyizáson vehet részt. 10 hektáron égett a kaszáló Vönöck és Kenyeri között. Mintegy 10 hektáron égett a növényzet Nemesmajor közelében kedd délután. A tűz egy akácosra is átterjedt, a lángokat több tűzoltóegység közös munkával fékezte meg. A tűzesethez a sárvári és a kapuvári hivatásos acéldömölki önkormányzati, valamint a kenyeri és porpáci önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a helyszínen. A beavatkozást egy cápai vízszállító jármű is segítette, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Birkózó gálát rendez a Kávé Birkózó Ese Körmend szombaton a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A jótékonyságot is célú kitűző sporteseményen a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják. Hazai és külföldi támogatóktól is érkezett már felajánlás a birkózó gála jótékonysági céljaira, nyilatkozta Bartók Zsolt, vezetőedző egyesületi elnök.
6: A versenyt a dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg 10 órakor a dr. Kristóf László körmend sportcsarnokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitón. De örömömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesz ennek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egyéves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Egy ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk összegyűjteni. A tegnapi nap 550 000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100 000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem.
5: Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatát kedden este. A javaslatot Rupp Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársakor a délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Az EU további gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben. Az Oroszország ellen bevezetni tervezeti már 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint kriptovaluták piacát célozza. További megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben.
0: Sporthírek.
5: A labdarúgó világbajnokságra készülő spanyol válogatott maga biztosan 3-1-re nyert Peru csapata ellen Mexikóban. A 2100 méter tengerszint feletti magasságban rendezett mérkőzésen az Európa-bajnok spanyolok már második percben vezetéshez jutottak. A világbajnokságon 48 csapat szerepel.
0: Időjárás jelentés.
5: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlra lehet több felhő az égen. Észak-keleten egy-egy zápor előfordulhat. Az észak-észak-nyugati szél több felé élénk erős lesz, délután 23 fokra melegszik a levegő.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Killi termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Nyárindító mozgásra várják a körmendieket. Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Nyitva hagyott autókból lopott egy jánosházi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nyárindító mozgásra várják pénteken a körmendieket. Számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők pénteken egy országos esemény sorozat keretében. A mozgás éjszakájához Körmend is csatlakozik. A kínálatban egyebek mellett futás, természetjárás, jóga, kerékpározás és aerobik szerepel. A körmendi helyszín a Várudvar lesz, ahol a különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik majd, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
7: Pályázati pénzt is nyertünk ennek a megrendezéséhez. Este 6 órától éjfélig meg kell mozgatni Körmenden minimum 800 embert, ismerve a körmendi egyesületeknek és civil szervezeteknek az aktivitását, abszolút realitás lehet. Futni lehet a Várkertben, különböző távokon, kerékpározni lehet, hosszabb természetjáró program, ami szintén a Várkert és a Ráva partját vonja be, és a Várudvar lesz az egésznek a színhelye, a szabadtéri színpad az áll. Ezeken kívül sok embert meg tudjunk mozgatni, és egy kicsit a mozgáson kívül a közösségérzés, meg a buli hangulat is meglegyen. Zene mellett lehetőség lesz kickboxolni a Várudvaron, jógázni a csendesebbeknek. Jönnek a zumbások, a szenyor örömtáncosok, a népi táncosok, a spinningesek, és hívtunk DJ-t Budapestről, mindenki kap egy számozott karkötőt, és én bízom benne, hogy kevés lesz ez a 1000 karkötő, tehát hogy többen fogunk ezen az estén megjelenni.
6: Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Indul az ünnepi könyvhét Szombathelyen is. Az esemény sorozat keretében országszerte 1500 új olvasnivalót mutatnak be. A központi programokat a fővárosi Vörösmarty téren és a Dunakorzó területén tartják. A Vasi megyeszékhely csütörtöktől kínál programokat az idei könyvhéten. A Berzsenyi Dániel könyvtárban koncert, író-olvasó találkozó és kiállítás is várja az érdeklődőket vasárnapig. Ma éjfélig még voksolhatunk a két körmendi pedagógusra. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ocsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni csütörtök éjfélig lehet a körmendi nomináltakra is. Lopás miatt indított eljárást a celdömölki rendőrkapitányság egy 30 éves Jánosházi férfi ellen, aki a gyanú szerint több nyitva hagyott gépkocsiból is lopott, közölte a Vasvármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit június 3-án fogták el, zsákmányul készpénz, személyes iratokat, egy bőröndöt, valamint az abban tárolt ruhákat és kozmetikai cikkeket szerezte meg. A Vasvármegyei rendőrfőkapitányság az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gépkocsik utasterében ne hagyjunk látható helyen értékeket. A tapasztalatok szerint a tolvajok elsősorban a könnyen hozzáférhető szem előtt hagyott tárgyakat veszik célba. Országos bajnok lett a körmendi törpördögök U11-es csapata. Veretlen teljesítménnyel megnyerte az U11-es korosztály országos döntőjét a körmendi törpördögök, amely a budapesti fináléban az ország legjobb 4 együttesének mezőnyében szerezte meg a bajnoki címet. Szuper Péter vezetőedző értékelésében kiemelte, hogy a játékosok nagy küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot, és a két kulcsfontosságú mérkőzésen győztesen hagyták el a pályát. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvívője, közölte az OMS az MT-vel. Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott az OMS kötelékéhez. A központi mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett központi irányító csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-Magyarországi Régió oktatás szervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és a bajtársai továbbképzését is támogatja. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. A képviselői fizetések és a havi képviselői költségkeret csökkentésével 4 év alatt minimum 50 milliárd forint megspórolható, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyar Péter kiemelte, örömteli volt, hogy a költségcsökkentésre irányuló javaslatot a parlament egyhangulag szavazta meg. Az olasz kulturális tárca tévedésből a 19. századra datált egy 14. századi festményt, amelynek valódi értékét így csak egy külföldi aukción vették észre, miután megadták rá a kiviteli engedélyt, írta egy olasz képzőművészeti folyóirat. A Szűz Mária gyermekével ábrázoló festmény 19. századi alkotásként vásárolta meg egy svájci társaság egy olaszországi árverésen 2020-ban mindössze 38 ezer euróért. A műkincs külföldre szállításához megkérték a Római Kulturális Tárca engedélyét, így az alkotás Svájcba kerülhetett.
3: Sporthírek.
6: Turcsányi Nándor az Égisz Körmendhez szerződött. A 17 éves Turcsányi Nándor személyében fiatal tehetséggel erősítette meg keretét az Égisz Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2008-as születésű 191 cm magas játékos az új Boda Mavc együttesétől érkezik. A fiatal kosárlabdázó 2024. decemberében mutatkozott be a felnőttek között, ahol a szezon során 11 mérkőzéssel lépett pályára. Turcsányi Nándor 2+1 éves szerződést írt alá az Égisz Körmenddel.
3: Időjárás jelentés.
6: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen. Észak-keleten egy-egy zápor előfordulhat. Az észak-észak-nyugati szél több felé élénk erős lesz, délután 23 fokra melegszik a levegő.
3: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas kurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. I got it.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények. Oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Köszöntötték a görmendi pedagógusokat. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószörnökön. Birkózó gálát rendez a kávé birkózó és a Görmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat kedden a Görmendi Színház teremben dr. Szabó Barna polgármester. Az ünnepségen a városvezető úgy fogalmazott, a pedagógus nem csak tudást ad át, hanem jövőt épít. A pedagógus napot Magyarországon minden évben június első vasárnapjához kapcsolódóan ünneplik. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószőlnökön. A II. Világháborút követő kitelepítések alsószőlnöki áldozatai előtt tisztelegve emléktáblát avattak a települések a kitelepítés 80. évfordulója alkalmából. A megemlékezést a helyi német nemzetiségi önkormányzat, a szlovén nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat közösen szervezte. A település történetének egyik legsúlyosabb eseményére emlékeztek. 1946. májusában 103 alsószőlnöki lakost telepítettek kiszármazása miatt. Az esemény szentmisével kezdődött, amelyet ünnepi műsor, versek és dalok követtek. Az emléktábla leleplezése és megáldása után koszorúzással zárult a program. Rendhagyó közösségi programmal idézték meg a nyár hangulatát a Rázsó Imre Technikumban, ahol strandnapot rendezett a diák önkormányzat. A kezdeményezés keretében a tanulók színes pólóban, napszemüvegben, papucsban és különféle fejkendőkben érkeztek az iskolába, ezzel teremtve vidám nyárias hangulatot az intézmény falai között. A program részeként a szervezők díjazták a legszínesebb és legötletesebb megjelenésű osztályt. A győztes közösség jutalmú közös fagyizáson vehet részt. 10 hektáron égett a kaszáló Vönöck és Kenyeri között. Mintegy 10 hektáron égett a növényzet Nemesmajor közelében kedd délután. A tűz egy akácosra is átterjedt, a lángokat több tűzoltóegység közös munkával fékezte meg. A tűzesethez a sárvári és a kapuvári hivatásos acéldömölki önkormányzati, valamint a kenyeri és porpáci önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a helyszínen. A beavatkozást egy pápai vízszállító jármű is segítette, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Birkózó gálát rendez a kávé birkózó esek Görmend szombaton a görmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A jótékonyságot is célú kitűző sporteseményen a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják. Hazai és külföldi támogatóktól is érkezett már felajánlás a birkózó gála jótékonysági céljaira, nyilatkozta Bartók Zsolt, vezetőedző egyesületi elnök.
6: A versenyt a dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg 10 órakor a dr. Kristóf László Görmend sportcsarnokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel Horváth Nándor Zsolt körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó. De örömömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesz ennek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egy éves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk összegyűjteni. A tegnapi nap 550.000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100.000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem.
5: Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatát kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársakor a délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Az EU további gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, az Oroszország ellen bevezetni tervezeti már 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint kriptovaluták piacát célozza, további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben.
3: Sporthírek.
5: A labdarúgó világbajnokságra készülő spanyol válogatott maga biztosan 3-1-re nyert Peru csapata ellen Mexikóban. A 2100 méter tengerszint feletti magasságban rendezett mérkőzésen az Európa-bajnok spanyolok már második percben vezetéshez jutottak. A világbajnokságon 48 csapat szerepel.
3: Időjárás jelentés.
5: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlra lehet több felhő az égen. Észak-keleten egy-egy zápor előfordulhat. Az észak-észak-nyugati szél több felé élénk erős lesz, délután 23 fokra melegszik a levegő.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Juár Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Juár Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Könnyörömmel szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Keep me high, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartóját szereti meg.

0: is the answer.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Nyárindító mozgásra várják a körmendieket. Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Nyitva hagyott autókból lopott egy jánosházi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nyárindító mozgásra várják pénteken a körmendieket. Számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők pénteken egy országos esemény sorozat keretében. A mozgás éjszakájához Körmend is csatlakozik. A kínálatban egyebek mellett futás, természetjárás, jóga, kerékpározás és aerobik szerepel. A körmendi helyszín a Várudvar lesz, ahol a különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik majd, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
8: Pályázati pénzt is nyertünk ennek a megrendezéséhez. Este 6 órától éjfélig meg kell mozgatni Körmenden minimum 800 embert, ismerve a körmendi egyesületeknek és civil szervezeteknek az aktivitását, abszolút realitás lehet. Futni lehet a Várkertben, különböző távokon, kerékpározni lehet, hosszabb természetjáró program, ami szintén a Várkert és a Ráva partját vonja be, és a Várudvar lesz az egésznek a színhelye, a szabadtér színpad az áll. Ezeken kívül sok embert meg tudjunk mozgatni, és egy kicsit a mozgáson kívül a közösségérzés, meg a buli hangulat is meglegyen. Zene mellett lehetőség lesz kickboxolni a Várudvaron, jógázni a csendesebbeknek. Jönnek a zumbások, a szenyor öröm táncosok, a népi táncosok, a spinningesek, és hívtunk DJ-t Budapestről, mindenki kap egy számozott karkötőt, és én bízom benne, hogy kevés lesz ez a 1000 karkötő, tehát hogy többen fogunk ezen az estén megjelenni.
7: Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Indul az ünnepi könyvhét Szombathelyen is. Az esemény sorozat keretében országszerte 5000 új olvasnivalót mutatnak be. A központi programokat a fővárosi Vörösmarty téren és a Dunakorzó területén tartják. A Vasi megye székhely csütörtöktől kínál programokat az idei könyvhéten. A Berzsenyi Dániel könyvtárban koncert, író-olvasó találkozó és kiállítás is várja az érdeklődőket vasárnapig. Ma éjfélig még voksolhatunk a két körmendi pedagógusra. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ocsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni csütörtök éjfélig lehet a körmendi nomináltakra is. Lopás miatt indított eljárást a celdömölki rendőrkapitányság egy 30 éves Jánosházi férfi ellen, aki a gyanú szerint több nyitva hagyott gépkocsiból is lopott, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfit június 3-án fogták el, zsákmányol készpénz, személyes iratokat, egy bőröndöt, valamint az abban tárolt ruhákat és kozmetikai cikkeket szerezte meg. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gépkocsik utasterében ne hagyjunk látható helyen értékeket. A tapasztalatok szerint a tolvajok elsősorban a könnyen hozzáférhető szem előtt hagyott tárgyakat veszik célba. Országos bajnok lett a körmendi törpördögök U11-es csapata. Veretlen teljesítménnyel megnyerte az U11-es korosztály országos döntőjét a körmendi törpördögök, amely a budapesti fináléban az ország legjobb 4 együttesének mezőnyében szerezte meg a bajnoki címet. Szuper Péter vezetőedző értékelésében kiemelte, hogy a játékosok nagy küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot, és a két kulcsfontosságú mérkőzésen győztesen hagyták el a pályát. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvívője, közölte az OMS az MT-vel. Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott az OMS kötelékéhez. A központi mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett központi irányító csoportban segélyhívásokat fogad, a közép-magyarországi régió oktatás szervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és a bajtársai továbbképzését is támogatja. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. A képviselői fizetések és a havi képviselői költségkeret csökkentésével 4 év alatt minimum 50 milliárd forint megspórolható, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyar Péter kiemelte, örömteli volt, hogy a költségcsökkentésre irányuló javaslatot a parlament egyhangulag szavazta meg. Az olasz kulturális tárca tévedésből a 19. századra datált egy 14. századi festményt, amelynek valódi értékét így csak egy külföldi aukción vették észre, miután megadták rá a kiviteli engedélyt, írta egy olasz képzőművészeti folyóirat. A Szűz Mária egy gyermekével ábrázoló festmény 19. századi alkotásként vásárolta meg egy svájci társaság egy olaszországi árverésen 2020-ban mindössze 38 ezer euróért. A műkincs külföldre szállításához megkérték a római kulturális tárca engedélyét, így az alkotás Svájcba kerülhetett.
1: Sporthírek.
7: Turcsányi Nándor az Aegis Körmendhez szerződött. A 17 éves Turcsányi Nándor személyében fiatal tehetséggel erősítette meg keretét az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2008-as születésű 191 cm magas játékos az új Boda Mavc együttesétől érkezik. A fiatal kosárlabdázó 2024. decemberében mutatkozott be a felnőttek között, ahol a szezon során 11 mérkőzéssel lépett pályára. Turcsányi Nándor 2+1 éves szerződést írt alá az Aegis Körmenddel.
1: Időjárás jelentés.
7: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen. Észak-keleten egy-egy zápor előfordulhat. Az észak-észak-nyugati szél több felé élénk erős lesz, délután 23 fokra melegszik a levegő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntötték a körmendi pedagógusokat. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószörnökön. Birkózó gálát rendez a kávé birkózó esze Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat kedden a körmendi színház teremben dr. Szabó Barna polgármester. Az ünnepségen a városvezető úgy fogalmazott, a pedagógus nem csak tudást ad át, hanem jövőt épít. A pedagógus napot Magyarországon minden évben június első vasárnapjához kapcsolódóan ünneplik. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószörnökön. A II. Világháborút követő kitelepítések alsószörnöki áldozatai előtt tisztelegve emléktáblát avattak a települések a kitelepítés 80. évfordulója alkalmából. A megemlékezést a helyi német nemzetiségi önkormányzat, a szlovén nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat közösen szervezte. A település történetének egyik legsúlyosabb eseményére emlékeztek. 1946. májusában 103 alsószörnöki lakost telepítettek kiszármazása miatt. Az esemény szedmisével kezdődött, amelyet ünnepi műsor, versek és dalok követtek. Az emléktábla leleplezése és megáldása után koszorúzással zárult a program. Rendhagyó közösségi programmal idézték meg a nyár hangulatát a Rázsony Jura Technikumban, ahol strandnapot rendezett a diák önkormányzat. A kezdeményezés keretében a tanulók színes pólóban, napszemüvegben, papucsban és különféle fejkendőkben érkeztek az iskolába, ezzel teremtve vidám nyárias hangulatot az intézmény falai között. A program részeként a szervezők díjazták a legszínesebb és legötletesebb megjelenésű osztályt. A győztes közösség jutalmul közös fagyizáson vehet részt. 10 hektáron égett a kaszáló Vönöck és Kenyeri között. Mintegy 10 hektáron égett a növényzet Nemesmajor közelében kedd délután. A tűz egy akácosra is átterjedt, a lángokat több tűzoltóegység közös munkával fékezte meg. A tűzeset az a sárvári és a kapuvári hivatásos acéldömölki önkormányzati, valamint a kenyeri és porpáci önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a helyszínen. A beavatkozást egy pápai vízszállító jármű is segítette, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Birkózó gálát rendez a kávé birkózó esze Körmend szombaton a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A jótékonyságot is célú kitűző sporteseményen a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják. Hazai és külföldi támogatóktól is érkezett már felajánlás a birkózó gála jótékonysági céljaira, nyilatkozta Bartók Zsolt, vezetőedző egyesületi elnök.
2: A versenyt a dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg 10 órakor a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó. De örömömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesz ennek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egy éves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk összegyűjteni. A tegnapi nap 555.000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100.000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem.
1: Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatát kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Barlangmedvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Az EU további gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint kriptovaluták piacát célozza, további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben.
0: Sporthírek.
1: A labdarúgó világbajnokságra készülő spanyol válogatott maga biztosan 3-1-re nyert Peru csapata ellen Mexikóban. A 2100 méter tengerszint feletti magasságban rendezett mérkőzésen az Európa-bajnok spanyolok már második percben vezetéshez jutottak. A világbajnokságon 48 csapat szerepel.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen. Észak-keleten egy-egy zápor előfordulhat. Az észak-észak-nyugati szél több felé élénk erős lesz, délután 23 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

szélletek, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kartfogú tigrisei, apa taníts meg nagy vadat, elej.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyárindító mozgásra várják a körmendieket. Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Nyitva hagyott autókból lopott egy jánosházi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nyárindító mozgásra várják pénteken a körmendieket. Számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők pénteken egy országos esemény sorozat keretében. A mozgás éjszakájához körmend is csatlakozik. A kínálatban egyebek mellett futás, természetjárás, jóga, kerékpározás és aerobik szerepel. A körmendi helyszín a Várudvar lesz, ahol a különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik majd, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Pályázati pénzt is nyertünk ennek a megrendezéséhez. Este 6 órától éjfélig meg kell mozgatni körmenden minimum 800 embert, ismerve a körmendi egyesületeknek és civil szervezeteknek az aktivitását, abszolút realitás lehet. Futni lehet a Várkertben, különböző távokon, kerékpározni lehet, hosszabb természetjáró program, ami szintén a Várkert és a Ráva partját vonja be, és a Várudvar lesz az egésznek a színhelye, a szabadtéri színpad az áll. Ezeken kívül sok embert meg tudjunk mozgatni, és egy kicsit a mozgáson kívül a közösségérzés, meg a buli hangulat is meglegyen. Zene mellett lehetőség lesz kickboxolni a Várudvaron, jógázni a csendesebbeknek, jönnek a zumbások, a szenyor örömtáncosok, a népi táncosok, a spinningesek, és hívtunk DJ-t Budapestről, mindenki kap egy számozott karkötőt, és én bízom benne, hogy kevés lesz ez a 1000 karkötő, tehát hogy többen fogunk ezen az estén megjelenni.
1: Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Indul az ünnepi könyvhét Szombathelyen is. Az esemény sorozat keretében országszerte 5000 új olvasnivalót mutatnak be. A központi programokat a fővárosi Vörösmarty téren és a Dunakorzó területén tartják. A Vasi megye székhely csütörtöktől kínál programokat az idei könyvhéten. A Berzsenyi Dániel könyvtárban koncert, író-olvasó találkozó és kiállítás is várja az érdeklődőket vasárnapig. Ma éjfélig még voksolhatunk a két körmendi pedagógusra. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ocsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni csütörtök éjfélig lehet a körmendi nomináltakra is. Lopás miatt indított eljárást a celdömölki rendőrkapitányság egy 30 éves jánosházi férfi ellen, aki a gyanú szerint több nyitva hagyott gépkocsiból is lopott, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfit június 3-án fogták el, zsákmányol készpénz, személyes iratokat, egy bőröndöt, valamint az abban tárolt ruhákat és kozmetikai cikkeket szerezte meg. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gépkocsik utasterében ne hagyjunk látható helyen értékeket. A tapasztalatok szerint a tolvajok elsősorban a könnyen hozzáférhető szem előtt hagyott tárgyakat veszik célba. Országos bajnok lett a körmendi törpördögök U11-es csapata. Veretlen teljesítménnyel megnyerte az U11-es korosztály országos döntőjét a körmendi törpördögök, amely a budapesti fináléban az ország legjobb 4 együttesének mezőnyében szerezte meg a bajnoki címet. Szuper Péter vezetőedző értékelésében kiemelte, hogy a játékosok nagy küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot, és a két kulcsfontosságú mérkőzésen győztesen hagyták el a pályát. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvívője, közölte az OMS az MT-vel. Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott az OMS kötelékéhez. A központi mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett központi irányító csoportban segélyhívásokat fogad, a közép-magyarországi régió oktatás szervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és a bajtársai továbbképzését is támogatja. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. A képviselői

0: fizetések és a havi képviselői költségkeret csökkentésével 4 év alatt minimum 50 milliárd forint megspórolható, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyar Péter kiemelte, örömteli volt, hogy a költségcsökkentésre irányuló javaslatot a parlament egyhangulag szavazta meg. Az olasz kulturális tárca tévedésből a 19. századra datált egy 14. századi festményt, amelynek valódi értékét így csak egy külföldi aukción vették észre, miután megadták rá a kiviteli engedélyt, írta egy olasz képzőművészeti folyóirat. A Szűz Mária gyermekével ábrázoló festmény 19. századi alkotásként vásárolta meg egy svájci társaság egy olaszországi árverésen 2020-ban mindössze 38 ezer euróért. A műkincs külföldre szállításához megkérték a Római Kulturális Tárca engedélyét, így az alkotás Svájcba kerülhetett.
1: Sporthírek.
0: Turcsányi Nándor az Aegis Körmendhez szerződött. A 17 éves Turcsányi Nándor személyében fiatal tehetséggel erősítette meg keretét az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2008-as születésű 191 cm magas játékos az Újboda Mavc együttesétől érkezik. A fiatal kosárlabdázó 2024. decemberében mutatkozott be a felnőttek között, ahol a szezon során 11 mérkőzéssel lépett pályára. Turcsányi Nándor 2+1 éves szerződést írt alá az Aegis Körmenddel.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen. Észak-keleten egy-egy zápor előfordulhat. Az észak-észak-nyugati szél több felé élénk erős lesz, délután 23 fokra melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntötték a körmendi pedagógusokat. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószörnökön. Birkózó gálát rendez a kávé birkózó esek Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat kedden a körmendi színház teremben dr. Szabó Barna polgármester. Az ünnepségen a városvezető úgy fogalmazott, a pedagógus nem csak tudást ad át, hanem jövőt épít. A pedagógus napot Magyarországon minden évben június első vasárnapjához kapcsolódóan ünneplik. Kitelepítési emléktáblát avattak alsószőlnökön. A II. Világháborút követő kitelepítések alsószőlnöki áldozatai előtt tisztelegve emléktáblát avattak a települések a kitelepítés 80. évfordulója alkalmából. A megemlékezést a helyi német nemzetiségi önkormányzat, a szlovén nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat közösen szervezte. A település történetének egyik legsúlyosabb eseményére emlékeztek. 1946. májusában 103 alsószőlnöki lakost telepítettek kiszármazása miatt. Az esemény szentmisével kezdődött, amelyet ünnepi műsor, versek és dalok követtek. Az emléktábla leleplezése és megáldása után koszorúzással zárult a program. Rendhagyó közösségi programmal idézték meg a nyár hangulatát a Rázsó Imre Technikumban, ahol strandnapot rendezett a diák önkormányzat. A kezdeményezés keretében a tanulók színes pólóban, napszemüvegben, papucsban és különféle fejkendőkben érkeztek az iskolába, ezzel teremtve vidám nyárias hangulatot az intézmény falai között. A program részeként a szervezők díjazták a legszínesebb és legötletesebb megjelenésű osztályt. A győztes közösség jutalmú közös fagyizáson vehet részt. 10 hektáron égett a kaszáló Vönöck és Kenyeri között. Mintegy 10 hektáron égett a növényzet Nemesmajor közelében kedd délután. A tűz egy akácosra is átterjedt, a lángokat több tűzoltóegység közös munkával fékezte meg. A tűzesethez a sárvári és a kapuvári hivatásos acéldömölki önkormányzati, valamint a kenyeri és porpáci önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a helyszínen. A beavatkozást egy pápai vízszállító jármű is segítette, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Birkózó gálát rendez a kávé birkózó esek Körmend szombaton a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A jótékonyságot is célú kitűző sporteseményen a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják. Hazai és külföldi támogatóktól is érkezett már felajánlás a birkózó gála jótékonysági céljaira, nyilatkozta Bartók Zsolt, vezetőedző egyesületi elnök.
2: A versenyt a dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg 10 órakor a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitón. De örömmömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesz ennek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egyéves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk összegyűjteni. A tegnapi nap 550.000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100.000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem.
1: Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatát kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett

0: szuper mérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Barra medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársakor a délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Az EU további gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, az Oroszország ellen bevezetni tervezeti már 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint kriptovaluták piacát célozza, további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben.
1: Sporthírek.
0: A labdarúgó világbajnokságra készülő spanyol válogatott maga biztosan 3-1-re nyert Peru csapata ellen Mexikóban. A 2100 méter tengerszint feletti magasságban rendezett mérkőzésen az Európa-bajnok spanyolok már második percben vezetéshez jutottak. A világbajnokságon 48 csapat szerepel.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlra lehet több felhő az égen. Észak-keleten egy-egy zápor előfordulhat. Az észak-észak-nyugati szél több felé élénk erős lesz, délután 23 fokra melegszik a levegő.
1: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend-FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód, egy óra magunkért.

0: Természetesen munkámból adódóan már nem kevés érdekes interjú készítése áll mögöttem, de ezek között legek is vannak olyanok, amelyek tényleg felejthetetlenek, igazán újdonságnak, emlékezetesnek bizonyulnak számomra, és a stúdióban vagy a telefonos interjú műfajából következően az éteren keresztül olyan különleges egyéniségekkel találkozom, akiknek szakmai tudásuk, elhivatottságuk mellett értékrendjük, életszeretetük, jelen esetben majd, ahogy kiderül, az állatok iránti szeretet, segíteni akarás nagyon erősen meghatározó, és akár példaként is szolgálhat mások számára. A kővágóőrsi Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta lesz a vendégem ma, azaz most a kisállataink egészsége kerül a fókuszba, de majd, ahogy hallják, lesznek a beszélgetésnek olyan pillanatai is, amikor egy kicsit a témából kilépve életvezetési minták is elhangzanak azok számára, akik keresik a saját útjukat, még legyenek bárhány évesek is, sohasem késő, sőt, néha kötelező a megérzésekre, az intuíciókra hallgatni, ha váltanánk, akár pályamódosításban is, de majd erről is hallhatnak. No de vissza az alaptémához. A műsorból kiderül majd, mi is pontosan az állatfizioterápia, mi a célja, mióta érhető el hazánkban, milyen állatoknál a leggyakrabban ennek igénybevétele, és pontosan milyen problémák után vannak ilyen kezelések. De szó lesz arról is, hogy néz ki egy kezelés a gyakorlatban, és kivégezheti. Itt ismerkedhetünk majd meg interjú alanyom szakmai életpályájával is. Arról is szó lesz, bár nagyon szoros a munkabeosztása, igyekszik találni időt új páciensek, például kisállatok, kutyák, macskák fizioterápiás kezelésére. A beszélgetés végén prevenciós jó tanácsokat is hallhatnak a szakembertől, majd a kisállattartók. Lukácsi Fannival akkor határoztam el az interjú elkészítését, mikor a Vasban is illetékességi területtel rendelkező Megyeserdei Menedék Alapítvány közösségi oldalán láttam meg, milyen hozzáértéssel és az állat iránti szeretettel kezel egy törött lábú lovat a rehabilitációja érdekében. Következzen tehát az interjú Lukácsi Fanni állatfizioterapeutával, bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk. Kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: egészségmagazinunkban ma este arról lesz szó, állati fizioterápiával segítik a négylábúakat kővágó őrsön egy praxisban. A rendelőt Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta vezeti, aki elsősorban ortopédiai és neurológiai problémákkal küzdő állatok kezelését végzi. A praxisban a műtétek, sérülések és egyéb traumák utáni rehabilitáció mellett gyógytorna, masszázs, lágylézerterápia, manuálterápia és különböző mozgásfejlesztő kezelések is elérhetők. A szolgáltatások nem csak a gyógyulást segítik, hanem az idős, illetve sportoló állatok állapotának megőrzését is szolgálják. Lukácsi Fanni kővágó őrsön fogadja a kisállatokat, ugyanakkor lovak esetében az ország egész területén vállal kiszállást. A rendelővonzás körzetébe Vasvár megye is beletartozik. A szakember szerint az állati fizioterápia fontos kiegészítője lehet az állatorvosi kezelésnek, különösen a mozgásszervi problémák, sérülések és műtétek utáni felépülés során. A műsor vendége Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta lesz.
1: Itt amellett, hogy értesz az anatómiájukhoz az állatoknak, és tudod, hogy mit, hogy tudnál segíteni rajtuk, a legelső nehézség, én legalábbis laikus úgy gondolom, nem is ez, hanem hogy a bizalmukba férkőzni, ez erre születni kell, hogy az állatok azonnal elfogadnak, vagy technika van hozzá?
2: Van ösztönös része, nagyon jól gondolod, de van tanulható része is. Egyszerűen így, hogy az ember kellő időt tölt egy bizonyos állatfajjal, akkor a gesztusait fogja érteni. Nem kell feltétlenül beszélni a páciensnek, hogy egy értelmes és teljes kommunikációt folytassunk vele. Bár sokkal könnyebb, ezt szoktuk a humán terápiában dolgozó kollégákkal megbeszélni, hogy ja, megmondja, hol fáj, hát úgy könnyű. és hát ugye anatómiát kell ismerni, a klinikumot kell ismerni, tehát hogy milyen elváltozás, milyen következményeket tud okozni, milyen tünetekkel jár, annak milyen következményes elváltozásai vannak az átterhelés miatt, tehát a biomechanikát is kell ismerni, akkor az, hogy ez egyszerűen csak egy steril történet, vagy egy fertőzés, ne adj Isten, egy mérgezés, és akkor, hogyha tényleg egy csúnya baleset van, gázolás, bukás, ilyesmi, és abból nagyon összekeveredtek a dolgok, hogy rakjuk helyre, vagy hogy segítjük, hogy a szervezet helyre rakja mindenféle alkatrészeit, amik ott zúzódtak, törtek, szakadtak. De hogy kérdezted, tehát onnantól kezdve, hogy betelefonál hozzám a gazdi, hogy van mondjuk egy kiskutyája, akit most műtöttek, és azt javasolta az állatorvos, hogy fizioterápiára kéne vele menni, akkor ez úgy néz ki, hogy az első, legalábbis nálam az én praxisomban, az első alkalom mindig egy alapos állapotfelmérés, amiben az állat orra hegyétől a farka végéig átvizsgálom az egészet. Természetesen elkérem a gazditól, hogyha állatorvostól érkezik, a teljes korlapot, dokumentációt, képalkotó leleteket, képeket is, tehát MRI, CT, röntgenfelvételeket, mert azokat szeretem még átnézni azon kívül, hogy az állatorvos leírja a diagnózist, és akkor van a konkrét diagnózis, amivel jön hozzám, meg az, amit az állapot felmérésként, mellékleletként tapasztalok, tehát egy korábbi sérülés, vagy egy kis hasfájás, mondjuk a gyógyszerek miatt, tehát mindig van még valami apróság, amire érdemes odafigyelni, és aztán megérkezik hozzám az első alkalomra a páciens, vagy a lovakhoz én megyek ki, és akkor megtörténik az állapotfelmérés, az alapján én készítek egy jegyzetes elméleti összefoglalót, mert ugye mi fizioterapeuták nem diagnosztizálhatunk, mi egy elméletet jegyzetelünk le, hogy miket találtunk, és az alapján, meg az állatorvos korlapja és szakmai javaslatai alapján összeállítjuk a terápiás tervet, és onnan folytatjuk tovább a programot. Ortopédiai rehabilitáció esetén ez úgy indul, hogy 2 hónapos találkozósorozatra készülnek általában a gazdik, attól függ, hogy milyen súlyos az, hát kétszeri gyakorisággal, vagy egyszerűbb esetben heti egyszer, és aztán 8-10 alkalom után általában le tudunk menni heti egy alkalomra, tehát mondjuk egy ilyen műtét utáni rehabban, mert addigra a kutya is, mondjuk kutya, sokat fejlődik, a gazdi is rengeteget fejlődik a házi feladatokkal, mert adunk ki egy csomó otthoni feladatot, meg otthoni munkát, amit naponta vagy 2 naponta kell végezniük a jó gyógyulás érdekében, és aztán hogyha, hogy mondjam, tankönyvileg fejlődik az állat, akkor 2 hónap után engedjük el szépen, őket, vagy pedig, hogyha annyira gyors, annyira jó a gyógyulási erélye a páciensnek, akkor akár hamarabb is, tehát ez már egyéni kérdés. Ugyanez neurológiai problémával, tehát egy gerincműtét után, ez 3 hónap hosszú, mert az idegek sokkal lassabban regenerálódnak, valószínűleg is sokkal több a munkája vele, többször fordulhat elő visszaesés, és általában, amikor egy ilyen protokoll szerinti program, vagy úgy ítélem meg, hogy a páciens már annyira jól mozog és fájdalommentesen komfortosan van a bőrébe, és visszatért nagyjából az eredeti napi rutinjához, akkor utána azért azt szoktam javasolni, hogy egy ilyen 4-6-8 hetente érdemes egy karbantartó vizitre ellátogatni hozzám, ahol megint áttapogatom, átmozgatjuk, és meg persze nassolunk egy csomót, mert úgy tornázunk, meg úgy keltem fel a figyelmüket a kisállatoknak, hogy nasi falatkákkal, a lovakat meg egyszerűen csak át kell nézni újra, mert az egy másik műfajot, másképp viselkednek, másképp dolgoznak velük a gazdik, ott meg pláne, hogyha együtt vannak tartva, akkor ott még egymással is tudnak bonyodalmakat okozni, tehát ott a sérülések, húzódások, zúzódások, rándulások, az ott egy picit gyakoribbak, meg hát engem a lovasok legtöbbször olyanok hívnak, akik versenyezni járnak a lovakkal, tehát ott szezonban fontos a csúcsforma.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: A műsor vendége Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta.
2: És egy izgalmas kérdéshez elérkeztünk, hogy ki végezheti ezt a kezelést, milyen iskolákat kell végezni egy állati fizioterápiás szakembernek, és te hogy köteleződtél el ez iránt, a szakma iránt?
3: Igen, ez sajnos jogszabály szerint nincs előképzettséghez kötve az, hogy valaki praxis nyisson. Ennek ellenére van, jelenleg még nem jutott ide a szabályozás Magyarországon, de semmiképpen nem javaslom senkinek, hogy egy ilyen autodidakta módon magát állatmasztörnek vagy állatfizioterapeutának képzett emberhez ugye a kedvencét. Tehát vannak erre akkreditált felnőttképzési programok. Én magam a Terápia az Állatokért Alapítvány programjában vettem részt 2020-ban, ez az Állatorvosi Egyetem mellett működő alapítvány volt akkor, most már átkeresztelődött Vetrehabra, és de ugyanaz az intenzitással és profizmussal végzik a képzéseket. Ők kutya fókusszal tanítják a fizioterapeutákat, és hangsúlyozzák is, hogy csak kutya, a macska az egészen más téma, úgyhogy abba inkább bele se folyunk. Na, bevallom, hogy a macska része az nekem az autodidakta rész volt annyiban, hogy egy csomó állatorvostól vettem fel folyamatosan az információkat, meg hát így macska bolond vagyok, tehát így jött magától. Lovasképzés Magyarországon nincsen, legközelebb hozzánk Ausztriában van, de ők nagyon ritkán indítanak tanfolyamot. Németországban tudok kettő képzőintézményről is, akik csinálnak lófizioterapeuta képzést, természetesen német nyelven. Én a Paracelsus nevű alternatív medicinák oktatásával foglalkozó hálózat egyik képzőintézményében tanultam, Passauban, és ez egy egyéves program volt, havonta egy ilyen blokkosított képzés, amilyen 4-5 napos kintartózkodáshoz, úgyhogy minden nagyon izgalmas. Az elméleti részt persze online igyekeznek leadni, mind a két iskola, de hát ez egy nagyon gyakorlati, intenzív műfaj, úgyhogy muszáj ki is járni, minél többet, minden órán ott kell lenni, kell esettanulmányt készíteni, kell gyakornokként dolgozni valahol, valamelyik tapasztalt kolléga mellett. Tehát ez a két iskola, amiben én jártam, azt kell mondjam, hogy legalábbis akkor, 2020-ban, nagyon-nagyon alaposan, nagyon lelkiismeretesen végezte a munkáját, és tényleg nagyon teljes körű elmélet és gyakorlati tudást próbáltak átadni. Én magam, amikor ez a Covid ideje volt, Covid miatt egy picit a vizsgai időszak megcsúszott, hogy addig én nem is nyitottam meg a praxisomat, nekem fontos volt, hogy mind a két diplomára a kezemben legyen, és azzal kezdtem el csak aktívan dolgozni. Egyébként én közgazdász vagyok, és ezt megelőzően egy üzleti tanácsadásra és rendezvényszervezéssel foglalkozó cégem volt, csak ott volt egy kis átrendeződés, és hirtelen a kapacitásom 70%-a felszabadult, és akkor egy hirtelen hajnali felriadásban rájöttem, hogy 20 éve elrontottam, hogy nem mertem elmenni az állatorvosi egyetemre a felvételi miatt, és akkor ezt most hogy hozzuk helyre. És délre már össze is raktam a tanfolyamokat, meg a tananyagokat, meg mit kell tanulnom, mi mennyibe kerül, mennyi idő lesz. És akkor szépen a cégemből kiszálltam, befejeztem az a projekteket, és azzal párhuzamosan elindítottam a fiziós praxist, úgyhogy ez egy ilyen hirtelen váltás volt.
2: Hát nagyon érdekes, azt hiszem, hogy itt az állati fizioterápián túl egy kicsit ilyen életvezetési dolgokat is üzenünk a hallgatóknak, hogy olyan nehéz dolog 14, 18, 20x évesen pályát választani, mert nem is biztos, hogy az ember tényleg meri azt választani, vagy az ő elhívása is, és előbb-utóbb mindenkit utolér, úgy látom, hogy akkor neked ez volt a történeted, hogy így ért utol a te utad.
3: Meg lehet. Igen.

0: Állati fizioterápiával segíti a négy lábúakat kővágóőrsön Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta. A szakember kővágóőrsön fogadja a kisállatokat, ugyanakkor lovak esetében az ország egész területén vállal kiszállást. A rendelő vonzás körzetébe vas is beletartozik. Folytatjuk a Lukácsi Fannival készített interjúnkat.
1: Van-e, mert amikor egyeztettük az interjút is, elég szoros időterved volt, és most is örülök, hogy ezt a kis fél órát ki tudtuk szakítani. Szóval az biztos, hogy sok meghívásod van. De van időd vállalni új pácienseket? Kereshető vagy?
2: Mindig találunk egy szabad órát mindenkinek, és hogyha az adott hétre már be is telt a naptáram, de úgy általában 10-14 napon belül találunk egy olyan időpontot, vagy hogyha valaki tényleg sürgős, akkor az egyik lemondásnál ugye a várólistások közül azonnal telefonálok, hogy ki tud jönni. Tehát én nagyon figyelek, hogy mindenki eljusson hozzám, akinek kezelésre van szüksége, vagy én eljussak azokhoz. Ugye a lovakhoz, házhoz megyek, az egy kicsit durva lenne, ha mindenki elhozná hozzám a saját lovát is, főleg azért, mert nekik azért nem kis stressz utazni, értelme, hogyha még nem is érzik jól magukat. Úgyhogy igen, kapacitásom van, mondom, mindenkire találok időt. Itt engem meg szoktak kérdezni, hogy enni meg aludni mikor szoktam. Hát előfordul az is, de úgy általában én reggel 8-tól este 8-ig dolgozom, hétfőtől péntekig, és akkor szombaton még csinálok egy lovasnapot, úgyhogy nekem ez így teljesen kitölti az életemet, de szeretem csinálni, és borzasztóan felfrissítő látni a páciensek fejlődését, meg ahogy a gazdik ráébrednek, hogy tényleg milyen egyszerű dolgokkal mennyire jobb állapotban tudják tartani az állataikat. Nagyon sok tartási, tehát egy állattartási tanácsot is adunk mi fiziósok, ami a jószágnak a jólétét szolgálja, nem csak a gyógyulását, hanem az, hogy ne történjen visszaesés, meg hogy egyáltalán komfortosabban töltse a mindennapjait is az állat. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy a képzés részéhez, hogy mivel nagyon szorosan kell együttműködnünk az állatorvosokkal, én saját kutfőből kitaláltam, hogy akkor ehhez kell csinálni egy állatorvosi asszisztensi képzést. Ez is egy kiváló felnőtt képzési program itt Magyarországon, nagyon gyakorlatintenzív szintén, tehát így 130 órát kell, vagy képzéstől függetlenül 130 vagy 200 órát kell eltölteni állatorvos mellett gyakornokként, gyakorló asszisztensként, és én azóta ott is ragadtam annál az állatorvosnál, úgyhogy minden héten még műtünk is.
1: A szakmai tevékenységet közül, a sok siker közül egy esetet el tudnál mesélni, amire nagyon büszke vagy?
2: Fú, igen, előre elküldöd a kérdéseket, én azóta gondolkozom, hogy melyik lenne ez, őszintén szólva, nem tudom. Itt vannak olyan, nem tudok senkit se kiemelni, vannak olyan paciensek, akik évek óta járnak hozzám vissza a karbantartó miatt. Tehát, hogy volt egy műtétjük, akkor jöttek rehabilitációra, és azóta rendszeresen jönnek vissza, és akkor vannak sajnos persze olyan paciensek is, akik azóta már elmentek, mert elidősödtek, és itt hagyták a földi pályafutásukat. Úgyhogy kifejezetten kiemelni azokat élvezem igazán, amikor úgy jönnek ide hozzám, úgy referálják az állatorvosok hozzám a kutyákat. Kutyáknál volt ez gyakoribb, hogy első blikre eutanázia, de előtte próbáljuk meg Lukácsi Fanni fizioterapeutát kővágóorvosan. És akkor ők ilyen nagyon összetett probléma, hogy a térde, a csípője oda van, a gerince, egy violinkulcs, ráadásul fiatal jószág, de a gazdi mindent meg szeretne próbálni, vagy lebénult, de egyszerűen nem tudjuk, hogy mi az oka, gyógyszeres kezelésre nem reagál, az idő nem segít, és akkor valamit mégiscsak sikerül vele itt a műhelyben, mert műhelynek hívom, nem rendelőnek a helyiséget, ahol kezel. Tehát, hogy itt a műhelyben mégiscsak tudunk vele valamit csinálni, meg otthon a gazdi, tehát, hogy egyszerűen megjön a lendület, a remény, meg a tenni akarás, ez mindig összeáll azzal, hogy valamit célzottan megpróbálunk, és akkor megvan ez a pici momentum, amitől na, elindul a gyógyulás útján az állat.

0: Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta a vendégünk. A szakember szerint az állati fizioterápia fontos kiegészítője lehet az állatorvosi kezeléseknek, különösen a mozgásszervi problémák, sérülések és műtétek utáni felépülés során. A szakemberrel készített beszélgetést hallják a folytatásban is.
1: Tulajdonképpen ehhez a témához tartozik az a kérdés is, hogy szakemberként vannak-e prevenciós jó tanácsait. Hát akkor most elsősorban valószínűleg ezt az adást is kis állattartók hallgatják elsősorban, hogy számukra a fizioterápiás szakembernek vannak-e prevenciós jó tanácsai?
2: Hogyne. Én azt szeretném, hogy minél kevesebben járjanak hozzám, és nagyon sok szabadidőm legyen, mert az azt jelenti, hogy minden állat nagyon egészséges és kiválóan mozog és létezik. Kettő darab nagyon fontos szempont van, 2+1, inkább mondjuk így. A kutya legyen karcsú, és a kutya legyen izmos. Tehát a megfelelő testsúlykontroll és a kontrollált mozgatás az, ami eszméletlenül fontos, és ez különösen azoknál hangsúlyos, ez a +1, hogyha egy ránézésre a jószág minél messzebb van egy farkas formájától, annál több beépített probléma van az ő anatómiájában. Gondolok itt most a tacskókra, a kurta lábaikkal és a borzasztó hosszú törzsükkel. Gondolok itt a buldog fazonúakkal, a tömpe orrukkal, hogy nem kapnak rendesen levegőt. És aztán vannak sajnos ugye a túltenyésztésben mindenféle veleszületett problémát magában hordozható fajták. És hogyha ilyen a házi kedvencünk, de ha nem ilyen, mert pont úgy néz ki, mint egy farkas, vagy pláne mondjuk egy csehszlovák farkas. Az a lényeg, hogyha ránézünk az állatra, legalább belégzéskor tűnjenek fel a bordái. Ha nem tudjuk, hol vannak a bordái, mert több centi zsírszövet alatt bújtak el már évekkel ezelőtt, az ott egy időzített bomba. Bármennyire vidám a kutya, bármennyire aktív, meg bármennyire esdeklően kéri azt a falatot ott az asztal mellett, nem szabad. Hát azzal előbb-utóbb kórház, meg fizió, meg gyógyszerezés, meg műtét lesz a vége. És megfelelő mozgatás. Nem csak 10-15 percekre kiszaladunk vele, amíg elintézi a pisikakit, vagy elmegyünk egy kutyafutiba, és akkor ott rohangáljon egy órán keresztül, mert az ilyen hektikus terhelésnek is általában sérülés lesz a vége. Úgyhogy ez a két dolog, amivel kezdem. Engem azért egy picit nem szeretnek a gazdik, mert bejönnek hozzám első alkalommal, rögtön azt beszéljük meg, hogy kell fogyok uráztatni a kutyát.

0: Egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: A műsor ma este és jövő heti vendége Lukácsi Fanni, állatfizioterapeuta. Lukácsi Fannival akkor határoztam el az interjú elkészítését, mikor a Vasban is illetékességi területtel rendelkező Medgyeserdei Menedék Alapítvány közösségi oldalán láttam meg, milyen hozzáértéssel, ugyanakkor az állat iránti szeretettel kezel egy törött lábú lovat a rehabilitációja érdekében. A szakemberrel nagyon sok érdekes kérdést érintettünk az interjúban.
2: Ha már prevenció, meg kisállattartás, arra kíváncsi lennék, hogy te, ahogy így a szakmádból most, meg hát a gyerekkorod óta tartó állatok iránti érdeklődésből szerzett tapasztalatok is, mit mondatnak veled, hogy Magyarországon hogy áll a felelős állattartás kérdése, fejlődőben van, áll a dolog, van mit tanulniuk még a gazdáknak?
3: Mert a németek azt mondják, hogy jájn, tehát igenis nem is. Egyértelműen nagyon megváltozott az állattartási szokásrendszer itt Magyarországon. Mindenki, akinek van akár kis állata, akár nagy állata, ugye többségben már házi kedvencként, pláne családtagként gondolunk rájuk, és ez szerint szeretnénk nekik kiváló ellátást és tökéletes körülményeket teremteni. Azt, hogy ezt a tökéletes körülményt és kiváló ellátást hogyan valósítja meg a gazdi, ebben viszont sajnos egy picit ellenünk dolgozik az interneten elérhető információ cunami, hogy és akkor abban vannak tényleg jó tanácsok is, viszont csillapítatlanul jönnek át a bolondságok, és akkor abból elő tud fordulni néhány baj, amivel aztán állatorvos meg fiziós rehab lesz a történet vége, de sokkal jobban odafigyelnek az emberek az állataikra, tehát a házi kedvencként, sportásként tartott állatokra. Most nem megyek bele a haszonállat részbe, de hát ott meg jogszabályi előírások kötelezik az állattartókat a megfelelő állatjóléti és egészségügyi feltételek betartására, de igen, igény, a gazdiknál az igény az egészségre, a színvonalas ellátásra, és tényleg, hogy mint családtag annyira pontos ellátást kapjon, és annyira magas színvonalú ellátást kapjon az állatuk, az ám már általánosan elterjedt itt Magyarországon, és most már hát talán mondhatom, hogy szinte minden állatorvos ismeri, hogy létezik az a szakma, hogy állatfizioterapeuta, és hogy tovább lehet utalni, referálni lehet megfelelő körzetükben dolgozó fizioterapeutákhoz a pacienst, nem csak pihenjünk, azt kapjon fájdalmat, csillapítót, aztán jó napot, jöjjön vissza 2 hét múlva kontrollra. Tehát most már így a sebészeknek is sokkal könnyebb a dolguk, mert így, hogyha eljönnek egy műtét után rehabilitációra a paciensükkel, sokkal biztosabb, hogy ez a műtét az eléri a célját, és eredményes lesz a felépülés.
2: Záró kérdésem, hogy ugye, mint az interjú elején is említettem, hogy a Medgyeserdei Menedék által feltett videóban láttam, hogy milyen szeretettel, hozzáértéssel kezeled az állatokat, hogy kerültél kapcsolatba az alapítvánnyal?
3: A Medgyeserdei Társaságot úgy ismertem meg a legelején, hogy olyan kutyák jöttek hozzám páron, akik onnan lettek örökbefogadva, és aztán pedig körülbelül másfél évvel ezelőtt, amikor került hozzájuk, vagy hirtelen több bénult befogadottjuk lett, akkor az ideiglenes befogadó hozta el először az egyik ilyen tacskót, és azóta már egyre több gerinc problémás paciensük jön hozzám, vagy egyszerűen csak konzultációra, úgyhogy így már rendszeres látogatóim a Medgyeserde is kutyák, vagy megbeszéljük, hogy menjek én ki, aztán végignézek többet. Szerintem ami miatt én felkeltettem a te figyelmedet, az egyik törött lábú lovuknak a kezelési sora volt, és ő hozzá kimentem párszor kezelni, hogy talpra állítjuk.

0: Zárjuk a mai beszélgetést Lukácsi Fanni állatfizioterapeutával, szakemberrel, prevenciós jó tanácsokkal is készülünk.
1: Hát nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, remélem a hallgatók is így érezték, mint ahogy én is, és nagyon jól éreztem magam ebbe a bőfélórás interjúban. Nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat, érdekes dolgokat, tanácsokat, és hát további ilyen és még több sikeres kezeléseket, meg segítségadást az állatoknak. Köszönöm szépen az interjút, Fanni.
2: Nagyon szívesen, még ha megengedsz egy kis promózást a szakmának.
1: Hogyne.
2: Ezt a Tacskó Tenyésztő Egyesület találta ki, és szerintem zseniális ötlet. Időnként csinálnak egy kampányt rá, de nem csak a tacskókra vonatkozik. A kampány az úgy szólt, hogy mindenki, minden gazdi keresse meg a környéken lévő legközelebb dolgozó szimpatikus fizioterapeutát, és vigye el a kutyáját egy állapotfelmérésre. Egy teljesen általános, sima, kötelezettség nélküli állapotfelmérésre, mert biztos, hogy a képzett fizioterapeuta fog olyan problémát találni, amivel érdemes elkezdeni foglalkozni, már csak némi tartás, technológiai módosításokkal, meg odafigyelésekkel. A tacskók esetében pedig úgy bővült ez a javaslat, hogy nem csak állapotfelmérés, hanem mivel várhatóan az élettartamuk során nagy eséllyel lesz gerinc problémájuk, ezért rögtön egy 3-4-5 alkalmat, ilyen foglalkozást, rekreációs jelleggel végezzenek is el a tacskósok a közeli fiziósnál, hogy amikor beüt a baj, akkor ne teljes zavarodottságba, fájdalmak között lebénulva műtét után kelljen egy tök idegen helyre, egy tök idegen ember kezébe, teljesen idegen feladatoknak és kéréseknek eleget tenni a kutyának, hanem már ismerős helyre menjen, ismerős emberhez, ahol tudja, hogy jó hangulat van, játék van, mozgás van, és sokkal jobban fogja érezni magát egy óra múlva, amikor kijön onnan. Vannak ilyen pacienseim, akik tacskóprevenciós programból végül sajnos 1-2-3 év után csak benyaltak egy porckorongsérvet és egy gerincműtétet, hát ők fényévekkel gyorsabban épültek föl, mint azok, akik először láttak fiziósta műtét után életükben.
1: Akkor Lukácsi Fannit Kővágóörsön találhatják meg, de valamennyire kiegyenlítetten találhatók az országban állatfizioterapeuták?
2: Igen, és azt hiszem az EbFizio nevű csoportban, Facebook csoportban lehet találni egy listát, hogy ki hol dolgozik, meg a Vetrehab nevű szervezetnél, aki a képzést végzi, ők is nyilván tartanak egy listát, hogy ki hol dolgozik, és akkor onnan lehet választani, hogy ki az, aki elérhető, és tényleg javaslom egy, főleg az idősebbeknek, vagy főleg azoknak, akik időnként egy picit három lábon ugrálnak, picit sántikálnak, picit néha van rosszabb napjuk, hogy akkor egy állapotfelmérős, fiziós foglalkozásra ugorjanak be, és akkor már elindul a program meg a javulás.
1: Köszönöm szépen az interjút.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
3: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
0: Ennyi volt mai Egészség magazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyárindító mozgásra várják a körmendieket. Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Nyitva hagyott autókból lopott egy jánosházi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nyárindító mozgásra várják pénteken a körmendieket. Számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők pénteken egy országos esemény sorozat keretében. A mozgás éjszakájához körmend is csatlakozik. A kínálatban egyebek mellett futás, természetjárás, jóga, kerékpározás és aerobik szerepel. A körmendi helyszín a Várudvar lesz, ahol a különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik majd, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Pályázati pénzt is nyertünk ennek a megrendezéséhez. Este 6 órától éjfélig meg kell mozgatni körmenden minimum 800 embert, ismerve a körmendi egyesületeknek és civil szervezeteknek az aktivitását, abszolút realitás lehet. Futni lehet a Várkertben, különböző távokon, kerékpározni lehet, hosszabb természetjáró program, ami szintén a Várkert és a Ráva partját vonja be, és a Várudvar lesz az egésznek a színhelye, a szabadtéri színpad az áll. Ezeken kívül sok embert meg tudjunk mozgatni, és egy kicsit a mozgáson kívül a közösségérzés, meg a buli hangulat is meglegyen. Zene mellett lehetőség lesz kickboxolni a Várudvaron, jógázni a csendesebbeknek. Jönnek a zumbások, a szenyor öröm táncosok, a népi táncosok, a spinningesek, és hívtunk DJ-t Budapestről, mindenki kap egy számozott karkötőt, és én bízom benne, hogy kevés lesz ez a 1000 karkötő, tehát hogy többen fogunk ezen az estén megjelenni.
1: Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Indul az ünnepi könyvhét Szombathelyen is. Az esemény sorozat keretében országszerte 5000 új olvasnivalót mutatnak be. A központi programokat a fővárosi Vörösmarty téren és a Dunakorzó területén tartják. A Vasi megyeszékhely csütörtöktől kínál programokat az idei könyvhéten. A Berzsenyi Dániel könyvtárban koncert, író-olvasó találkozó és kiállítás is várja az érdeklődőket vasárnapig. Ma éjfélig még voksolhatunk a két körmendi pedagógusra. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ocsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni csütörtök éjfélig lehet a körmendi nomináltakra is. Lopás miatt indított eljárást a celldömölki rendőrkapitányság egy 30 éves jánosházi férfi ellen, aki a gyanú szerint több nyitva hagyott gépkocsiból is lopott, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfit június 3-án fogták el, zsákmányol készpénz, személyes iratokat, egy bőröndöt, valamint az abban tárolt ruhákat és kozmetikai cikkeket szerezte meg. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gépkocsik utasterében ne hagyjunk látható helyen értékeket. A tapasztalatok szerint a tolvajok elsősorban a könnyen hozzáférhető szem előtt hagyott tárgyakat veszik célba. Országos bajnok lett a körmendi törpördögök U11-es csapata. Veretlen teljesítménnyel megnyerte az U11-es korosztály országos döntőjét a körmendi törpördögök, amely a budapesti fináléban az ország legjobb 4 együttesének mezőnyében szerezte meg a bajnoki címet. Szuper Péter vezetőedző értékelésében kiemelte, hogy a játékosok nagy küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot, és a két kulcsfontosságú mérkőzésen győztesen hagyták el a pályát. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvívője, közölte az OMS az MT-vel. Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott az OMS kötelékéhez. A központi mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett központi irányító csoportban segélyhívásokat fogad, a közép-magyarországi régió oktatás szervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és a bajtársai továbbképzését is támogatja. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. A képviselői fizetések és a havi képviselői költségkeret csökkentésével 4 év alatt minimum 50 milliárd forint megspórolható.

0: Orolható, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyar Péter kiemelte, örömteli volt, hogy a költségcsökkentésre irányuló javaslatot a parlament egyhangulag szavazta meg. Az olasz kulturális tárca tévedésből a 19. századra datált egy 14. századi festményt, amelynek valódi értékét így csak egy külföldi aukción vették észre, miután megadták rá a kiviteli engedélyt, írta egy olasz képzőművészeti folyóirat. A Szűz Mária egy gyermekével ábrázoló festmény 19. századi alkotásként vásárolta meg egy svájci társaság egy olaszországi árverésen 2020-ban mindössze 38 ezer euróért. A műkincs külföldre szállításához megkérték a Római Kulturális Tárca engedélyét, így az alkotás Svájcba kerülhetett.
1: Sporthírek.
0: Turcsányi Nándor az Aegis Körmendhez szerződött. A 17 éves Turcsányi Nándor személyében fiatal tehetséggel erősítette meg keretét az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2008-as születésű 191 cm magas játékos az Újboda Mavc együttesétől érkezik. A fiatal kosárlabdázó 2024. decemberében mutatkozott be a felnőttek között, ahol a szezon során 11 mérkőzéssel lépett pályára. Turcsányi Nándor 2+1 éves szerződést írt alá az Aegis Körmenddel.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen. Észak-keleten egy-egy zápor előfordulhat. Az észak-észak-nyugati szél több felé élénk erős lesz, délután 23 fokra melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntötték a körmendi pedagógusokat. Kitelepítési emléktáblát avattak alsó szőnökön. Birkózó gálát rendez a kávé birkózó esek Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a

0: Települési önkormányzat közösen szervezte. A település történetének egyik legsúlyosabb eseményére emlékeztek. 1946. májusában 103 alsószolnöki lakost telepítettek ki származása miatt. Az esemény szentmisével kezdődött, amelyet ünnepi műsor, versek és dalok követtek. Az emléktábla leleplezése és megáldása után koszorúzással zárult a program. Rendhagyó közösségi programmal idézték meg a nyár hangulatát a Rázsó Imre Technikumban, ahol strandnapot rendezett a diák önkormányzat. A kezdeményezés keretében a tanulók színes pólóban, napszemüvegben, papucsban és különféle fejkendőkben érkeztek az iskolába, ezzel teremtve vidám nyárias hangulatot az intézmény falai között. A program részeként a szervezők díjazták a legszínesebb és legötletesebb megjelenésű osztályt. A győztes közösség jutalmú közös fagyizáson vehet részt. 10 hektáron égett a kaszáló Vönöck és Kenyeri között. Mintegy 10 hektáron égett a növényzet Nemesmajor közelében kedd délután. A tűz egy akácosra is átterjedt, a lángokat több tűzoltóegység közös munkával fékezte meg. A tűzesethez a sárvári és a kapuvári hivatásos acéldömölki önkormányzati, valamint a kenyeri és porpáci önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a helyszínen. A beavatkozást egy pápai vízszállító jármű is segítette, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Ese Körmend szombaton a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A jótékonyságot is célú kitűző sporteseményen a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják. Hazai és külföldi támogatóktól is érkezett már felajánlás a birkózó gála jótékonysági céljaira, nyilatkozta Bartók Zsolt, vezetőedző egyesületi elnök.
1: A versenyt a dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg 10 órakor a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel Horváth Nándor Zsolt körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat is. Ott lesz a megnyitó. De örömömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesz ennek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egyéves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk összegyűjteni. A tegnapi nap 550.000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100.000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem.
0: Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatát kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársakor a délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Az EU további gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben. Az Oroszország ellen bevezetni tervezeti már 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint kriptovaluták piacát célozza. További megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben.
2: Sporthírek.
0: A labdarúgó világbajnokságra készülő spanyol válogatott maga biztosan 3-1-re nyert Peru csapata ellen Mexikóban. A 2100 méter tengerszint feletti magasságban rendezett mérkőzésen az Európa-bajnok spanyolok már második percben vezetéshez jutottak. A világbajnokságon 48 csapat szerepel.
2: Időjárás jelentés.
0: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve a nyugat-dunántúlra lehet több felhő az égen. Észak-keleten egy-egy zápor előfordulhat. Az észak-észak-nyugati szél több felé élénk erős lesz, délután

0: 23 fokra melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
2: És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mély nyomót is.
3: A zene az marha jó.
2: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
4: Hölgyek, urak, csodás dalok ma is a Fülpiszkában. Én Lőrinc Attila vagyok, és mutatom például a Lázár tesók újdonságát.
5: Isten tudja, honnan jöttem, köd előttem, köd mögöttem.
4: Zenél a Zaporozsec.
5: Sok szerencsét, Mr. Gorszki.
4: És érkezik a Brains is.
6: Rádió műsor a tisztán hallásért.
4: Elsőként már Bongor friss, egészen fontos lemezének pár dalát füleljük. Itt lesz a Szélcsend a Full Tempó után, de érkezik még a Fenevad is. Most pedig már nincs más hátra, mint előre. Megérkeztünk az első ülésre.
7: Piával valahogy minden könnyebb.
8: Akkor miért van itt?
7: Hát, mert talán nem kéne ennyit. De az nem életszerű, hogy egyáltalán ne igyak. Próbáltam, tényleg, de bocsánat, nem egy könyvelő vagyok. A zeneiparban dolgozom, ami azért nehezített pálya ebből a szempontból.
8: Van egy könyvelő páciensem, és higgyel, neki sem könnyű. És valószínűleg tudja, hogy elég sok színész meg zenész választja a teljes józanságot.
7: Persze, de nálam csak az a baj, hogy én minden nap inni akarok. Szóval csak azt kéne elérni, hogy ne minden nap. És ennyi.
8: Mennyit iszik?
7: Hát úgy napi 5-6 sört. Meg fél üveg vodkát.
8: Egyedül is?
7: Általában egyedül.
8: Volt a családban alkoholbeteg?
7: Hát az apám ivott. Bele is halt. De látom amúgy, hogy most ez mire megy ki. Viszont hogyha ez egy ilyen genetikai dolog, akkor minek törjem magam? Akkor nem is tudok megváltozni, nem?
8: Ez valóban egy önnel született, élethosszig tartó betegség. De a sors nem a génekben, hanem a döntéseinkben van. Élhet így, és élhet úgy is.
7: Hát én már jó ideje úgy érzem, mint hogyha két énem lenne. Van bennem egy ilyen engedelmes jó fiú, és egy pusztító árnyék.
8: Meséljen nekem kicsit erről az árnyék.

0: embereknél gyakran fordul elő, hogy lehasítva létezik egymás mellett a két én állapot. Van a józanságra törekvő én rész és a függő én állapot. Ezek pedig állandó harcban állnak egymással.
1: Figyelem! Ez a dal értelmes szöveget tartalmaz. Meghallgatását csak erős odafigyeléssel ajánljuk.
2: Ez a szerelem, narkó.

0: Külpiszka. A tisztán hallási mindenkinek jár.
1: Lázár tesók és az ősz a Fülpiszkában. Ez már az nem szabadság, aztán jön a szélhozott szélviszel, és itt lesz még az üstökös és az emlékleszek is.

Figyelem! Ez a dal fából készült hangszereket tartalmaz. Fa. Alapanyag a zenéhez.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráthangolva.
1: Lőrinc Johannes Hára vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. Dapában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka a rádió műsor!
2: Zaporozseccel folytatjuk a fülpiszkát, ez már a Paja Beával rögzített nyomodban, aztán érkezik Mr. Gorski és a pixelek, végül pedig megnézzük, milyen is a zuhanás.
3: Homokba rajzolt, engem az ég volt, hogy féltem, elmos az eső.

0: Anna Sára vagyok.
1: Már ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka a rádió műsor!
2: Zaporozseccel folytatjuk a fülpiszkát, ez már a Pajabeával rögzített nyomodban, aztán érkezik Mr. Gorski és a pixelek, végül pedig megnézzük, milyen is a zuhanás.
3: Homokba rajzolt, engem az ég volt, hogy féltem, elmos az eső.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Hamarosan Kárpátalján találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője az aranykonvoj nyomozás miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóváhagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről.

0: biztonsága szempontjából kritikus területek, csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét és a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. Pénteken megkezdik a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Emiatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity helyett továbbra is buszokkal szállítják az utasokat Sárbogárt és Dombóvár között.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Uepa!
1: Dos, tres, un pasito pa'lante, María. Dos, tres, un pasito pa'tra.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerti bútorokat vásárolna a körmendi szociális szolgáltató és információs központ a szombati főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívta életre az ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a szociális szolgáltató és információs központ részé szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Jelentős mennyiségű csapadékot, erős szelet és jégesőt hozott a szerda esti vihar Vasvár megye több településére. A legnagyobb intenzitással a körmendi járás és az Őrség térségét érintette a zivatarzóna. A beszámolók szerint Körmenden nagy mennyiségű jég is hullott az eső mellett. A helyi felvételeken az látható, hogy a jég rövid idő alatt fehérré változtatta az utcákat, míg a nagy mennyiségű csapadék vízfolyamokat alakított ki a város egyes részein. A körmendi járás több településéről is érkeztek jelzések a jégesőről, így Kondorfáról, Apát István falváról, Csörötnekről, Ispánkról, Magyarszecsődről, Rátótról és Egyházas Hollósról is. A legtöbb helyen borsó nagyságú jégszemekről számoltak be a lakosok. Célegyenesbe került a Vasvári Ambrus Fanni könyve, a Megémésztő tűz című romantikus regény közösségi finanszírozás segítségével születhetett meg a Gyémánt kiadó gondozásában. A szerző kiadója meghívására az ünnepi könyvhét keretében dedikálja a regényt. A kötet a 19. századi Vasvár megye világába, a Vasvára és Oszkóba vezeti az olvasót, és két nemesi család a Szőlősiek és a Szentkútiak sorsát követi, a valóság és a fikció határán egyensúlyozva. Írása a romantikus regények műfajába sorolható, nyilatkozta a szerző Ambrus Fanni.
3: A regény az a történelmi romantikus műfajába tartozik, ez azt jelenti, hogy a 21. században íródott, viszont egy régi korban játszódik, és történelmileg hiteles tényeket sorakoztat fel. Sokan, akik történelmi romantikus regényt írnak, azok figyelnek arra, hogy történelmi szereplők is megjelenjenek, vagy valós helyszíneken játszódik. Ez az én regényemben is így van. Hát a keresztmetszetét valahogy úgy lehetne, vagy ilyen címszavakba elmondani, hogy vannak ilyen különböző toposzok, amik jellemzőek a könyvekre. Ez a barátságból szerelmesek toposzra épül. Remélem egyébként, ahogy meg van valósítva, azt egyedinek fogják érezni az olvasók.
1: Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt, írta a közleményében a Gyesebb. Szombathelyi és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesebb honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A 25. Nemzetközi Magyar Fotószalont kedden nyitották meg a Pécsi Tudomány Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában a körmendi 3FK futóklub vezetőjének, Fekete Tamás fotóművésznek a közreműködésével, aki egyúttal a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A tárlaton a díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. Zenés irodalmi előadás keretében mutatják be Petőfi Sándor útinapló részleteire és verseire épülő produkciót szombaton a Nádasdi Közösségi Széntér kultúrpalotájában a Petőfi Kulturális Program részeként. A Változó Szerencse Szekéren című előadás nem hagyományos koncertként, hanem koncertszínházi formában valósul meg, ahol az irodalmi szövegek és a magyar népzene, valamint a világzene elemei fonódnak össze. Az előadás célja, hogy új kortárs formában közelítse meg Petőfi Sándor életművét, ötvözve az irodalmat és a zenei hagyományokat. Negyedik alkalommal rendezik meg a Rádóczi Vágtát, paraszt olimpiával színesítve szombaton délután Egyházas Rádócon. A Vágtát az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi, az eseményt családi programokkal is színesítik, mondta el Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
4: Előtte május fel kitáncolunk, az lesz a bemelegítés, és akkor nem ennek a távok, akkor lesz egy paraszt olimpia is. Közben a gyerekeket megvárjuk kézműveskedéssel.

0: Szeretettel várunk, ha futni akar, vagy ha csak szurkolni, akkor is.
1: A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a körmendi birkózó gálán. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Ese Körmend szombaton a Dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik. A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a gálán, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző egyesületi elnök.
2: 60 kezdő birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. A teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a környékbeli vállalkozások adományát. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk sütemény, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt Facebook oldalunkon, rámegy a Körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahol Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma, tudja támogatni Soma.
1: Nyárköszöntő rendezvénnyel, kulturális programokkal és hagyományos búcsúval várja az érdeklődőket június 14-ig Ivánc. A program sorozatnak a település sportpályája és temploma ad otthont. A közösség templomában lép fel Eperjes Károly, aki az Igazat mondna csak a valódi című szállításban a 20. századi magyar líra kiemelkedő alkotóinak műveiből ad elő. Az esten közreműködik Négyesi Katalin. A hétvége a település hagyományos búcsújával zárul. Az ünnepi szentmisét követően vidámparki játékok, körhinták és egyéb szórakoztató programok várják a látogatókat. A sportpályán megrendezik a helyi közösség egyik hagyományos eseményét, a Nősök Nőtlenek labdarúgó mérkőzést is. A búcsú esti bállal zárul, ahol a zenéről Sipos László gondoskodik. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A Katasztrófavédelem Központi Mentő Szervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison, tájékoztatotta az MTI. A Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Papucsvásár kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, amelyet szombaton rendeznek a Szegedi Dum látogatóközpontban és a Szent Györgyi Albert Agórában. Egyben jubileumot is ünnepelnek, hiszen 10 évvel ezelőtt indult el az a tudatos örökségvédelmi munka, amelynek köszönhetően a Szegedi Papucs ma már egyre több ember lábán jelenik újra meg, hagyományos és újra gondolt formában. A kórházi klímaberendezéseinek azonnali javítására és karbantartására 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosítanak a szerdai kormányülésen született döntés értelmében, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Duna híd 100 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. Kitér rá, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámol róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Embereken tesztelték a Life Bioscience és sejteket megfiatalító génterápiás kezelését, írja a Nature.com. A tudományos portál cikke szerint a mérföldkőnek számító klinikai vizsgálat első résztvevője olyan sejtprogramozási kezelésben részesült, amelynek célja a szem károsodott sejteinek megújítása. A vizsgálaton egy olyan innovatív technológiát tesztelnek, amely 3 gén aktiválásával részlegesen újraprogramoz öreg sejteket, hogy azok fiatal őssejtszerű állapotban térjenek vissza. 14. Leópápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényekből készült, ékes szóló katekézis is. A milánói Scala közönsége az emeletről ledobált szórólapokkal tiltakozott a jegyárak emelés ellen a Carmen premierjén. Az előre meghirdetett tiltakozó megmozdulása bemutató kezdete előtt zajlott le. A Milano Today városi hírportál beszámolója szerint a Scala régi bérletes közönsége, amely évtizedek óta az emeleti helyeket foglalja el, a bérletesek kizárása ellen egy mindenki számára elérhető színházért tüntetett az akcióval. A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabadkártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A két helyre 13 jelentkezés érkezett, végül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja vehet részt szabadkártyával a világbajnokságon. Szombaton és vasárnap Török Bálinton rendezik az első Keleti Ágnes emlékversenyt, amelyen csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó vesz részt. Az eseményen a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kéziszer csapat és csoport indul összesen 446 versenyzővel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóváhagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének.

0: hagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker-díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Hamarosan Kárpátalján találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője az aranykonvoj nyomozás miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a település vezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi-Dunahíd.